0: FM。
1: Clap your hands now.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chillout zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett öt magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Novák előtt frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák előtt célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlőn domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja Lajkó Szilviáról Zsuzsanna Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
2: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdaléneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
3: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni, ez nagyon jól esik, az a kis előtte iszkulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
1: A Cínege Madár Népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cínege Madár Gála műsorára is. Az első fázisa már befejeződött a Kalocsai Színház Eszközpark fejlesztésének, ezt Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta el rádiónknak. Mint fogalmazott, a beruházás második fázisa következik, és bíznak benne, hogy az őszi színházi évadra már a teljes megújult eszközpark üzembe helyezése megtörténik.
4: Büszkén mondhatjuk, hogy alapvetően az egyik mérföldkőhöz már elérkezett a projekt, a lámpák megérkeztek, illetőleg a hozzátartozó professzionális fénypult és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jóvoltából megvalósuló projekt, amelynek most is köszönjük a támogatást. Akiknek most is köszönjük a támogatását, úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembe helyezésre kerülhet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Túl sokba hittem, százat megbántam, eleget szerettem. Átvertek páran, kevés bizalom maradt, mindent elzártam, aztán jöttél te, és hozzám.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat. Továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Áger Press, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a korontpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. Az első fázisa már befejeződött a Kalocsai Színház Eszközpark fejlesztésének, ezt Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta el rádiónknak. Mint fogalmazott, a beruházás második fázisa következik, és bíznak benne, hogy az őszi színházi évadra már a teljes megújult eszközpark üzembe helyezése megtörténik.
2: Büszkén mondhatjuk, hogy alapvetően az egyik mérföldkőhöz már elérkezett a projekt, a lámpák megérkeztek, illetőleg a hozzátartozó professzionális fénypult és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jóvoltából megvalósuló projekt, amelynek most is köszönjük a támogatást. Úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembe helyezésre kerülhet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett öt magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. Május 9-én a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Az új parlament megalakulásával egyúttal megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlő domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombováron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Május 10-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 14 fokot mutat a Richter körzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Ármin, Pálma, Antónia és Míra nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem, mint mindig, 0629-411-001-es SMS-en is, Viberen is kérhettek zenét, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor nézzük az 7 óra utáni első blokk kínálatát, abba a győztes mindent víz 1980-ból, aztán 75-ből Cserháti Zsuzsa énekli, hogy könnyű, mind az egyszer egy, majd a blokkot a túléléssel 1978-ból Gloria Gaynor követi

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 7 óra 20 perc van, nézzük a zenei eseménynaptár május 10-éhez köthető információit. 69 évvel ezelőtt ezen a napon született Lang Györgyi színésznő, énekesnő, műsorvezető, a Padödő együttes tagja. 66 évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot Bono, a U2 zenekar frontembere, és 84 évvel ezelőtt május 10-én született Carl Douglas, jamaikai énekes. 84 éve immár. Na nézzük akkor, hogy mi is jön ez. Természetesen zenei illusztráció, Padödő szép az élet, YouTube Beautiful Day és Carl Douglas, Kung Fu harcos. Ez a kínálatom ebben a blogban.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Fél 80 jöhet a, bocsánat, jöhet az időjárás előrejelzés. Sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé. Csak néhol alakul ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős szélökések is előfordulnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a vételkörzet hőmérője 15 Celsius fokot mutat. Jöjjön egy újabb blokk kis reklámmal kiegészítve, Wem, Eszményi Viktória és Albert West az előadók sora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 41 perc van, és ma még nem volt kívánság teljesítése. Hát eljött ennek is az ideje. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. A dal szerzőjének Mark Barkan emlékére Manfred Mann kereken 60 évvel ezelőtt megjelent slágerét, melynek címe Pretty Flamingo, tehát jön a Manfred Mann Laci kedvér, aztán itt lesz még a blogban Stevie Wonder is.

0: Suki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Suki Cocktail.
2: Bizony-bizony az alapokhoz térünk vissza, mégpedig egy kívánság teljesítésével. Szia Suki, szép reggelt, kérlek jázd le, non-stop lélegző furcsa hajnalon. Köszönöm szépen Marian kedvéért, ezzel a felvétellel forog majd tovább a koktél. Aztán érkezik zárásképpen a Duran Duran Rio című felvétele, amit 1982-ben, május 10-én rögzítettek, tehát pontosan 44 évvel ezelőtt. Tehát akkor jöjjön most a lélegző furcsa hajnalon, és a Duran Duran Rion című felvétele, aztán érkezik majd Gabi a hírekkel.
0: Suki Cocktail. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk.
3: Szállott a sárga rózsa.
0: A házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Cocktail mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Cocktail. Minden hétvégén 6-tól 7-ig Cocktail Mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat. Továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Áger Press, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték.

0: a Hargita megyei településen napra pontosan egy éve. 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a Korondpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom, tudatta Novák Előd frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák Előd célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlőn domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, TV, internet, térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Nem sikerült a bravúr Szolnokon. Az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata a döntőbe jutásért folytatott 3 nyert meccsig tartó meccsorozat 3. összecsapásán 65-63-ra kikapott a tavalyi bajnok szolnoki olajbányász csapatától péntek este. Ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe, az a se pedig a bronzéremért küzdhet majd.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvég reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Május 10-e vasárnap van, 8 óra után járunk 7 perccel, és 15 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Névnapjukon köszöntöm Ármin, Pálma, Antónia és Míra nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem nem változott az elmúlt egy órában. 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor nézzük az első blokkot 8 óra után. Sir Charles, Edda és Toto az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM.
2: 20 perccel 8 óra után jöjjön egy újabb kívánság teljesítése. Szia kedves Suki, szép reggelt! Ma ünnepli születésnapját Roland Kaiser, népszerű német slágerénekes, akinek 52 évvel ezelőtt kezdődött színpadon eltöltött zenei pályafutása. A mai reggelen a De Angelis testvérek, azaz Guido és Maurizio De Angelis fivérek szerzeményét szeretném kérni, melynek címe Santa Maria, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Tehát jöjjön akkor a német énekes Roland Kaiser, aztán itt lesz még a Metro és a Modern Talking is.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 31 perc van, jöjjön az esemény naptár május 19-i információi. 139 éve immár, hogy ezen a napon tartják a mentők napját Magyarországon. 124 éve, madarak és fák napja is május 10-e. 183 évvel ezelőtt először mutatták be Egressy Béni által megzenésített szózatot. És 88 évvel ezelőtt ezen a napon született egyik kedvenc színésznőm, Franciaországban született Marina Vladi, orosz származású francia színésznő, énekesnő és írónő. Hát ezeket gondoltam megosztani veletek. Jöjjön egy hosszabb zenei blokk, Rubec, Ergo, Jazu és Sailor az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 44 perckor rádiós műsorainkat ajánlom szíves figyelmetekbe. Jön itt még pár perc nosztalgia zene, aztán 9-kor hozza Gabi a legfrissebb híreket. Majd jönnek a hétvégi vasárnapi műsoraink 9 és 10 között Best of Szabad Péntek Gabival és Józsival, ez alkalommal 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 között pedig heti körkép. Ez a hét eseményeinek összefoglalóját szolgálja ez a műsor. Hát további jó rádiózás reményében jöjjön most három nagyszerű régi sláger, az előadók pedig Kon Zsuzsa, Skorpió és az Ace of Base.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 5 perc múlva, 9 órakor jön Gabi a hírekkel, addig van még egy kis időnk, egy zenére mindenképpen. Előkeresem egy kis finom gitármuzsikát 1961-ből. Az előadó nem más, mint a Spotniks, és a felvétel címe röviden tömören velősen ennyi, szemlemlovas. Hát ezzel a muzsikával köszönöm meg, hogy ezt a reggelt is együtt töltettem veletek. További jó rádiózást, elköszön a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8, telefonszám 74-es körzet 512-234, Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett 5 magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi

0: István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja Lajkó Szilviáról Zsuzsanna Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
1: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
0: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni ez. Nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
0: A Cinege madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege madár gála műsorára is.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksefem slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdő.

0: Csapat péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Vejsz Józsival és Harmad Gabival ez itt a Szabad Péntek. Ezúttal Tamás Strasser Tamást nélkülöznünk kell, úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk. Reméljük, hogy ti is.
2: Reméljük, hamar kiengedik az előzetesből. Jaj, nem kellett volna. Ez vicc volt, most mondom, hogy képes-e komolyan venni, esküszöm.
1: Persze,
2: tehát a mai világban bármi lehet.
1: Igen,
2: ki tudja, milyen támogatást vett föl, és akkor, ugye?
1: Ja. Egyébként ezen el szoktam gondolkodni.
2: Mondjuk néha, a ruházatán amikor... nem látod, hogy milyen támogatást vett
1: legalább
2: föl.
1: Legalább letagadjon.
2: Igen,
1: nem Louis Vuitton táskával jön, meg Rolex-el, érted?
2: Igen. Meglepődnék egyébként, a Tamás pont nem ez. A külsőségre nem nagyon ad, a belbecs annál értékesebb nála.
1: Így van.
2: Jó van, csak érzem, a hallgatóknak még nem fizette ki a gázsimat azért. Eldálózok a főnöknél.
1: Na, oké, figyelj, akkor most akkor lehet, hogy sírnod kéne. Tehát, hogy...
2: Olyan viccet.
1: Tudod, hát nem.
2: Nehéz, olyan nehéz ilyen.
1: Azért, hogy kifizesse a gázsidat.
2: Ja, tényleg.
1: Na jó, nem viccelek csak, de akkor tényleg beszéljünk.
2: Akkor lehet az, hogy I believe I can cry. Ugye, megvan az új dal.
1: Így van.
2: El is énekelhetem, de nem akarják ezt a hallgatók.
1: Hát ezt most, igen, ezt most mellőzzük, Léci. De akkor beszéljünk egy kicsit Balási Gyulával, a NER egyik egykori kedvenc média vállalkozójáról, aki hát a Kontrollnak adott interjút, és ott bejelentette, hogy közjegyző előtt aláírt közokiratban lemondott valamennyi rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és azokat átadta a magyar állam részére. És hát ez azért egy elég érdekes történet, mert hogy, hát ugye, hogyha nincsen semmi baj vagy probléma itt a gazdagodás és a média cégek felépülése kapcsán, akkor miért tette ezt meg? Teszi fel a kérdést az ember, ha viszont van, akkor ez egy beismerő vallomás, nem? Vagy most ez mi?
2: Hát gyakorlatilag én ugye akkor is meglepődtem, de szerintem nem én legjobban, ugye Rogán lepődött meg, mert ugye állítólag nem egyeztetett, és azért azt valljuk be egy része Rogán pénze, mert ugye ilyen megbízások, meg stb. Tehát mindenkinek megvan a magas trómanja. Van akinek egy mészáros, van akinek egy, nem tudom, hogy hívják ezt az illetőt, akiről beszélünk, ha most mondtad a nevét.
1: Balási.
2: Igen, föl kell innom. Tehát van akinek ő. Tehát ott a Rogánnak azért kíváncsi, hogy mekkora szem, hogy fölajánlja a cégeimet, a pénzeimet. Tehát értem, hogy a Balási néven fut, de van egy ilyen teória is, hogy akár közel lehet. Legfőképpen azért, mert ez a Rogánhoz tartoztak ezek az összes kommunikációs megbízások, és nagyon-nagyon gyorsan és egyértelműen behajtották saját maguk alá, és ilyen 5-6-szoros túlárazással ugye átforgatták a pénzeket, amik valahol el is tűntek. Tehát itt erős a gyanú, hogy ebben benne van a Rogán is, és hogyha ez a Balási nevezető elkezd énekelni, akkor valószínűleg a Rogán Antal név egyszer-kétszer majd szerepelni fog ebbe a vallomásba. Tehát ugye ez az, amiről beszéltek, hogy előbb vagy utóbb egymásra fognak vallani. Én ennek az első lépését látom, hogy ugye megy a bűnbánó Balási, tehát sírt is.
1: Tehát ő saját bőrét menti tulajdonképpen?
2: Abszolút, és azért ez föl is dobja. Egyébként meg értéktelen dolgokat dob be, mert ez a céghálózat, ami egyébként rengeteg szerződéssel rendelkezik, rengeteg, nagyon nagy a piaci értéke most még, ami gyakorlatilag napról napra zuhan, tehát előbb-utóbb a nullához fog közelíteni, mert ez a céghálózat csak is és kizárólag állami megbízásból és állami finanszírozásból működött. Tehát nincs más mögötte. Ez a rendszerváltás vagy a kormányváltás miatt, ez gyakorlatilag megszűnt. Tehát nincs egy olyan hajó, aminek nincs se motorja, se dízel, olaj nincsen, se szél nincs, ami hajtsa a vitorlát, tehát gyakorlatilag vesztegel a nyílt tengeren, és ugye rajta vannak a tengerészek, akiket ki kell fizetni. Na most, amikor csődbe megy egy cég, és van 500 alkalmazott, ugye azt tudjuk, hogy ennek a fele nagyjából az, aki egy elfogadható fizetéssel dolgozik. A másik felének a fele az egy jó fizetéssel, és van mondjuk 100 ember, aki nagyon sok jegyű számjegyű fizetéssel dolgozott eddig. Hát őket, ha ki kell rúgni, vagy azt ki kell fizetni valakinek valahonnan. Azért azt ne csináljuk, hogy amikor tédig járok a habostortába, meg a Lamborghinivel versenyzek, meg Ferrari gyűjtemény, meg lebegő villát építek ugye a Tihanyban, meg tehát azért itt vannak olyan vagyonelemek, amit az ember csak pislog, akkor, hogy ezeket össze kell halmozni, akkor elviselem. Amikor ez bedől, akkor meg könnyes szemmel beáldozom, és odaadom nektek az értéktelen semmit. Sőt, fizessétek ki azokat az embereket, akik jogosan várják a fizetésüket, a járulékaikat, meg még azokat a juttatásokat, ami neki ilyenkor jár. Van neki annyi magánpénze, fizesse csak ki, amikor minden nullára lezárt, akkor nagyon szívesen várjuk, ha az ügyészségen tegyen tanúvallomást, és eldöntjük, hogy volt-e vagy nem-e bármiféle vétke. Tehát ha nincs, akkor nem megy be, és nem dobja be ezt a kamu felajánlást, mert gyakorlatilag ez az. Értem én, hogy az ő cégét mennyire értékelték föl, de ez olyan szinten amortizálódik, ami láttunk már ilyen buktát. Tehát már egyszerűen nincs meg a hajtóerő, nincs meg mögötte. Ugye egy kommunikációs cégnél mi az, ami működik? A munkaerő van, akik a kreativitást rakják bele, meg a megrendelés van. Ez a két dolog. Ha ez a kettő egymásra talál, a kommunikációs cég nagyon jól fut. De ha nincs megrendelés, akármilyen szakértelme lehet annak az 500 embernek, azt fújhatjuk magyarul. És azért tudjuk nagyon jól, hogy akár itt Paksi Berkeken belül is, stb. Megmondták, hogy melyek azok a cégek, akár az erőművön belül is, amelyikkel kommunikációs és reklámszerződést kell kötni. Ilyen egyszerű. Ezt fölülről vezényelték. És hogy mennyiért? És most derül neki, például ugye egy csomó olyan, pont tegnap láttam most a Káli intézet. Nem tudom, képbe vagy-e?
1: Nem, mire gondolsz?
2: Tehát ott is például, ugye benn volt tegnap az öreg prof, aki ezt alapította, és ő elmondta, hogy például, ugye most nézik, hogy ugye, amikor állami fennhatóság alá került ez, és egyébként is olyan túlterhelés van, mert ugye mesterséges megtermékenyítés a fő profiljuk, tehát háromszoros, négyszeres túlterhelése működnek, minek kell azt még reklámozni? De ilyen, volt olyan orvos, vagy volt olyan, hogy 200 milliós éves szintű szerződést kötöttek vele. Hát ez egyszerűen pénzmosás, nyilván nem kapta meg az összeset, kapott 50 milliót, 150-et visszapörgetett, és annyi ilyen van, és mind ez a fickó tudott róla, hát ő vezényelte, és nagyon okosan ő világéletében a háttérbe szorult. 11 éve már az egész médiapiacot uralja, vagy reklám piacot uralja, tehát az óriás plakátoktól kezdve a nemzeti konzultáció, minden olyan marhaság, vagy olyan nem marhaság, minden olyan eszköz, amivel befolyásolni tudják a közvéleményt, minden rajta keresztül ment el, és fény árba. És most odáll, és könnyezve fölajánlja. Nem kell. Köszönjük szépen, a bíróságon találkozunk, intézd el a dolgaidat, korrektül fizest ki az embereidet, ha úgy érzed, hogy a cég becsődött, mert becsődött, és amikor föltette neki a kérdést egyébként a kontrollba, hogy akkor is megtette volna el, ha nincs kormányváltás,
1: hosszú csend.
2: Igen, nem tudok válaszolni. Hát erre mit mond? Tehát annyira átlátszó is annyira, és pontosan az van, amit egyébként felvázoltak, és sokkal gyorsabban, mint bárki számított rá, hogy ezek a neres vállalkozók, ahogy elmúlik a konc, azonnal egymásnak fognak ugrani. És itt az első, és ez esküszöm, hogy hétről hétre, hónapról hónapra ezek dőlnek be. És mindenki megijedt, hogy úristen, mi lesz akkor ezekkel a cégekkel? Semmi. Visszaalakul. Piaci. Tehát emlékezünk, tehát 10 évvel ezelőtt, például ebből a cégből kiindulva, ugye voltak olyan kommunikációs cégek, akik a piacról éltek. Az erősebb kutya van szerelmi fölénybe, vagy innen, tehát egyszerűen be tudták olvasztani őket, és a szakértelem megmaradt. Most ezek felbomlanak, külön lesz 4-5-6 nagy cég, akik majd versenyeznek egymással, és piaci alapon működnek. Tehát nem kell megijedni attól, hogy jaj, mi lesz, ha a NER nem lesz? Semmi. Szakmai alapon, vagy tudás alapon fognak működni ugyanezek a cégek végre.
1: És nem szedi végre a sápot valaki.
2: Igen.
1: A semmiért.
2: A semmiért, a nagy-nagy lóvét. És ilyen milliárdok, tehát az egyik ismerősöm mondta, mert 2,5 milliárdos csalás volt. Jó, az a 2,5 az nem is a nagy szám. Mondom, az nem. De a milliárd, na az magas. Érted? És ezzel hűítették az embereket, hogy 1,25 milliárd, mi az, nem is olyan sok, mondom, ilyen vagy? Hát 1 milliárd, 1000 millió, és de még nem, annál is több.
1: Igen, de most ez megint így visszakérdezek, hogy nem így gondolkodik az átlag ember, hogy aj, volt, ez már szinte nem is olyan sok, mert annyira hozzászoktunk már az 1000 milliárdok, meg olyan, hát 1200 milliárd volt a csengeri örökösnős sztori.
2: 1200 milliárd, amiből egyébként a komplet iparágakat, a mezőgazdaságot helyre lehetne hozni.
1: Igen, de tehát, hogy érted, és akkor van 2,5 milliárd, hát az már nem is olyan sok. Sajnos szerintem az van, hogy sokszor az emberekben ez a fajta erkölcsi mérce sincs sem elég szilárd, és nem azt mondja, hogy ahelyett, hogy azt mondja, hogy 2,5 nem is olyan sok, ahelyett azt mondaná, de sok.
2: Még 2,5 millió is sok. Ne lopjál. Ha nem muszáj, ne lopjál, és nincs olyan, hogy muszáj. És például 1200 milliárdból például helyre lehetne hozni Magyarország vízgazdálkodását. Tehát ilyen szintű korrupt pénzek, meg vagyonok mennek egyik ebből a másikba, és akkor erre legyintünk, ne legyünk már hülyék.
1: Most, ha már itt tartunk a vízgazdálkodás, és egyébként ez a mezőgazdaságnak egy nagyon nagy hát hiátusa, hogy nincs megoldva, és pont ugye volt itt a teljes, a Györkönyi teljes nálunk reggel, az egyik reggeli műsorban, és képzeld el, hogy azt mondta, és én ezt nem érem fel egyébként észre, csak innen jutott eszembe, innen asszociáltam, hogy például a nagy tejfelvevők azok a bekerülését, tehát az önköltségi ár alatt veszik át a tejet. Tehát mondjuk ilyen 80-valahány forintot mondott, hogy annyira veszik el, és 100-110 forint a bekerülési költség. És én ezen gondolkodtam, hogy egyébként egy normális országban ez hogy lehetséges? Hogy nem keresel...
2: Egy normális országban ezt nem engedik
1: hát
2: meg.
1: Hát nem, ugye?
2: Tehát a piac szabályozza. Most például mondok valamit, ugye ez visszacsatolható arra, hogy ársapka. Ó, hát a tejfölt ennyiért kell adni. Jó, ha én a tejfölt ennyit fizetek, akkor bontsuk vissza. Jó, a nagykereskedő akar rajta keresni, tegyük föl csak 10%-ot, a nem tudom, feldolgozó akar 30%-et, stb. És mire visszamegy a gazdához, addigra ott van, hogy a bekerülési költség alatt kell, hogy odaadja. Hát most mindenki elengedi ezt a sztorit, akkor nem lesz egyébként tej. Tehát azért nem szabad a piaci folyamatokba beavatkozni erőszakosan állami szinten. Nyilván ez olyan, mint például az a benzinástop. Én ezzel se értek egyet. Szeretek olcsón tankolni, spórolok, stb., de ki kell fizetni, amibe kerül. Maximum kevesebbet megyek, vagy ha kerozin hiány van, nem repülök. Hát ezeken túl kell tenni magunkat, vannak ilyen dolgok. De amikor belenyúlok, az egyszerűen azt jelenti, hogy felületi kezelés, és ez mondta, a betegséget nem kezelek, csak érzéstelenítek. Hát az előbb-utóbb az a betegség megmarad, az nagyobb károkat fog okozni. Tehát ezek az ilyen adhok beavatkozások a piacba nem szabad. Tehát ezért van a piaci verseny. Jó. Mindegy, egy szó mint száz, nem szabadna ilyennek előfordulnia, mert azok a gazdák, akik dolgoznak érte, és erre építette fel az életét, a családját, a mindenét, nem szabad elengedni a kezüket.
1: Egyetértek. Na, hát akkor most itt tartunk a nagy egyetértésben egy kis szünetet. Jön a doktor Bérestől az éjjel, ott várok rád. Hát ez most pont ide nem illik.
2: Majd Fási Zsülikétől kérlek, mert annyira szeretnék egy Fási Zsüliket dalt hallani. Keres egyet, kérlek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weisz Józsival itt a Szabad Péntekben, és folytassuk Váberer Györggyel, mert hogy képzeld el, hogy a Sátoralja újhelyi képviselő testület a csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy leszedik Váberer György nevét az úszodáról, a városi úszodáról, mert hogy eddig az ő nevét viselte, és hát ugye egy DK-s önkormányzati képviselő ezt tudjuk úgy kommentálta, hogy gyalázat, a következő ülésen vajon mi következik a díszpolgári cím, kérdőjel, és hát ugye azzal érvelnek, hogy élő szeméről nem lehet elnevezni úszodát.
2: De hát amikor elnevezték, akkor te ez halott volt, vagy? Hát akkor nem volt élő személy.
1: Nem tudom, hogy akkor mi volt, vagy miért nem tűnt akkor ez fel. Minden esetre nyilván azért felmerül a gyanú, hogy itt Váberer György. Hát igen, hogy Váberer Györgynek a Tiszával kapcsolatos nyilatkozatával függ össze ez a előbújásával, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye, hiszen a Telexen adott egy interjút, tulajdonképpen ott kiderült, hogy így a választásokat megelőzően a Tiszát támogatta, és hogy itt a testületnek ez egy ilyen
2: én nem bosszúja. Nem csodálkozni, tehát a Váberert, ugye utána néztem én akkor ennek, tehát ő ugye a cégét eladta, azt tudsz róla, egy angol befektető cégnek, ami az angol befektető cég, ugye a Tiborcz István. Mert ugye ő a tulajdonos ennek a befektető cégnek. De hát amikor kérdezték, hogy eladta a Tiborcnak a Váberers fuvarozási céget, mondta, hogy nem ő az angol befektetési cégnek. Négy betű a rövidítés, azt gyorsan meg is jegyeztem, rákerestem, és egyből kidobta, hogy ez Tiborcz István cége. De hát egy kamuzott az öreg, de nem baj, van ilyen. Én nem tartom kizártnak egyébként, hogy volt annyi rafkó vagy rutin benne, tehát ő azért nem apró pénzzel gurigázik, megcsinálta azt is, hogy szerintem lehet, hogy a Fidesznek is leutalt a választások előtt 5 nappal 100 milliót, Tiszának is leutalt 100 milliót, és amikor majd eldől, hogy melyik voltak, azt mondja, hogy utaltam nektek 100 milliót.
1: Aha.
2: Érted? Tök mindegy, hogy melyik oldal lett volna, mert előtte nem volt Tiszás, mert nem volt annyira független, hiszen hát a Fidesznél ő pozíciókat is töltött be, meg hát ugye közvetlen üzleti kapcsolatban is voltak, közvetlen a miniszterelnök családjával, tehát a Veikónak adta el a céget. Most, hogy akart eladni, vagy megvették, ez egy másik kérdés,
1: eladni,
2: de attól még eladta. És utána, én nem szeretem ezeket, tehát ugye amikor akkor leszel Tiszás, amikor már megéri, ez várható volt, nem volt várható.
1: Lesznek pedig egy páran,
2: nagyon
1: tudod,
2: sokan
1: mint
2: is.
1: Az 56-osok is.
2: Igen, meg igen, lehetett jelentkezni 56-osnak, amikor a Hofinak volt ez a paródiája, ugye. Hát az öreg, én úgy érzem, hogy mellé nyúlt, de annak ellenére, hogy valószínűleg nem véletlen nevezték el róla ezt az úszodát. Lehet, hogy a felét ő fizette.
1: Uh-huh.
2: Nem venném le. Hát most nem mindegy. Tehát most ez nem egy politikai szereplőről nevezték el, hanem egy gazdasági szereplőről. Valószínűleg Sátoralja újhely szülöttje. Úgy érezte, hogy neki marha jól bejött az élet.
1: Ezért, igen.
2: Nagyon jó. Bejött az élet, még oda dobott le egy, nem tudom, 2 milliárdot, vagy akár egy olyan szemmel látható összeget. Nem kell szerintem most így utólag ezért levenni. Én erősnek tartom ezt. Nem kell, tehát ezekkel a mozdulatokkal, vagy ezekkel a gesztusokkal én úgy gondolom, hogy a Tisza nem fog foglalkozni. Tehát gondolod, hogy a Sátoralja újhely most ettől előrébb lépett a Tiszának a lépcsőjén?
1: Nem, abszolút nem. Na, csak tehát... hogy azt akarom ezzel mondani, hogy igazából rendkívül kicsinyesnek tartom egyébként a képviselőtestület részéről, mert hogyha most tegyük fel Pakson ellene nevezve valakiről egy bármi, akkor intézmény, és mondjuk ő politikailag megnyilvánulna valamilyen párt mellett, és akkor utána azt mondaná az ellen...
2: Pontosan erről beszélek.
1: Hát ez
2: hogy
1: a gáz.
2: Igen, tehát ő nem...
1: Tehát, ne legyünk mondjuk László Boldizsár, mit tudom, kulturális központnak hívnak.
2: Hát ott a judóterem a kiről nevezték el?
1: Hangyás.
2: Na
1: most, például ott van, és akkor...
2: A hangya most meg fideszes, lehet, hogy fideszes is, és akkor meg nem mindegy.
1: Igen.
2: A szak azért neveztük el róla, mert azt tett a judóért, amit tett, azt tett a paksi tömegsportért, amit tett, ezt megért, tök mindegy, ez a politikától független kell legyen. Ez, ahogy te mondod, kicsinyes, kispályás, nem Igen. hiszem, hogy ennek van értelme. Én inkább azt mondom, hogy ez visszaüt. Tehát én nekem ez inkább nevetséges, akármint az, hogyha hát pontosan olyan, mintha átcímkéznéd a legót répával.
1: Igen, de egyébként...
2: Megvan?
1: Mit?
2: Nem hallottál róla?
1: Nem.
2: Az egyik polgármester, képzeld el, azt csinálta, hogy falusi polgár, bement a városba, és amikor van egy az önkiszolgáló kasszák, levette a sárgarépáról a vonalkódot, megvette a 35 ezer forintos legót, és az a vonalkóddal húzta le, hogy mit tudom, 250 forintos sárgarépa. És az megcsinálta többször, és lebukott.
1: Tehát
2: ezért van az, hogy jó, nagyon gáz. Nagyon gáz. Így lopott, tehát gyakorlatilag csalt. Csalt és lopott egyszerre, úgyhogy polgármester ráadásul.
1: Édes jó Istenem.
2: Na, pont olyan kicsinyesnek tartom ezt is, mint hogy tehát nem helyén való. Ha engem kérdezel, ez nem helyén való.
1: Igen, és egyébként, ami a nem helyén valóság szerintem így tanulsága, akár nem sátorolja új helyi fideszes szavazók számára is, hogy valahol pontosan ez az attitűd, ami szerintem visszatetsző az emberekbe, és nem akarnak már ilyen országban élni, ahol ez van, hogy ennyire kicsinyes, ennyire nem tudom, szóval, hogy nem tud megújulni úgy a Fidesz, hogyha például a fideszes szavazó nem várja el a Fidesz vezérkarától, hogy az ilyen megnyilvánulásokat, azokat kérjék számon, és ne engedjék például akár vidéken.
2: Ezek még régi beidegződések, én úgy gondolom. Meg kell tanulnunk azt, hogy most már új szelek fújnak. Igen, lehet véleményem, igen, lehet máshogy csinálni. Ha jól csinálom, akkor tök mindegy, hogy jobb a középső vagy első-hátsó. Lényeg az, hogy a feladatodat lásd el normálisan, azért megkapod a juttatásodat, és mindenki akkor boldog. Én is, mert megbíztalak valamivel, amit korrektul ellátsz, mindenki a helyén van. Tehát ezt kéne egy picit helyre rakni, és ez az, ami eddig nem így volt.
1: Hát nem, sajnos.
2: Tehát
1: nem.
2: Akár a közlekedésnél láthatott, tehát a MÁV, tehát gyakorlatilag az összes beruházás leállítva. Mindig volt egy olyan,
1: ezért
2: ami...
1: Ezért késett fél órát Győrből Budapestre.
2: De az meg van, hogy amikor volt az óra átállítás, akkor is kifizették a késésért járó...
1: Persze, díjra. De ezt mondtam is, hogy egyébként... Hogy
2: ez mekkora? Hát ez mekkora?
1: De nem, én azt azért mondtam, vagy azért hoztam föl itt műsorba ezt a témát, mert hogy nem kellett visszafizetni, de hogy valójában, tehát hibásan lett kiutalva. És mi az, hogy úgy döntöm már, hogy nem kell visszafizetni? Hát ez közpénz.
2: Én értelek, de attól még ez a saját bénaságuk volt. Tehát milyen program az, amiben nincs az időt, Nem a nincs időhöz.
1: Saját bénaság, de hát jogalap nélkül gazdagodik az, aki meg megkapja, úgyhogy egyébként nem járna.
2: Hát ezek olyan kisebb összegek voltak szerintem, hogy nem akartak ebből nagyot. Tehát itt két lehetőségük volt. Hogyha visszautalják, akkor még nagyobb balhé van belőle, még nagyobb tűz, még nagyobb égés, még nagyobb közőhelytárgyával teszik magukat, ugye? Vagy azt mondják, hogy figyelj, nyeljük be, nem kell visszautalni, felejtsük el ezt az egészet. És ők ezt az utat választották, hogy ne legyen egy ekkora rohadt nagy égés belőle. Tehát ezért nem kellett visszafizetni. Aha. Egyébként meg vicces az egész, mert ugye van ilyen. NKA, Nemzeti Kulturális Alap.
1: Megvan. Mi van vele? Igen.
2: Hát meg,
1: igen.
2: Hát ő utalta ki a Hankó Balázs talán.
1: Hankó Balázs, hát volt a...
2: 17 milliárd, hallod?
1: Igen.
2: 17 milliárd, amit ő egyedül dönthetett el. Ez mi? Tehát nem kellett hozzá egy szakmai bizottság, nem kellett hozzá egy művészeti bizottság, nem kellett se pályázatok.
1: Hát de lehet, hogy alkalmas volt, tudod? Hát azt mondtad, hogy ő alkalmas
2: abszolút
1: volt. Erre,
2: nem a Hankó Balázs, alkalmas volt egyedül kiutalni. Például ugye Fási Zsülinek 105 millió forintot.
1: Jó, most ezt azért, akkor, bocsánat, nem vagyok teljesen képbe a történettel olyan értelemben, hogy én nem láttam a pályázatát például Fási Zsülikének, tehát nem tudom, hogy pontosan... Igen?
2: Ezeket úgy hozzáférhető, igen, két mondat. Uh-huh. Pataki Attilának egy mondat, amire megkapta, hát, mert ott úgy volt, hogy a koncertre kaptak 150 milliót, tehát ez azt jelenti, hogyha egy-egyet nem adnak el azon a koncerten, akkor is már megvannak, köszönjük szépen, tehát nullásba, és a jegyeladás az plusz lóvé volt nekik, bocsáss meg, plusz, fejenként 5-5-5 millió forintot kapott az Edna.
1: Igen.
2: Úgy, hogy mindenféle elbírálás nélkül.
1: Egyébként erre és Pakson pályáz... is volt példa, ezt te is tudod.
2: Ez baj.
1: Például a rendezvényszervezésnél, hogy még az önkormányzat adott pénzt, és még utána én fizettem a belépőjegyet, igen, és még akkor utána egyébként aki árusítani akart, az meg még majdnem helypénzt fizettettek vele, de aztán végül is azt
2: én emlékszem rá, hogy amikor itt volt a szervező úr, Ugye ez, kérdeztem, hogy tehát, hogy erre milyen támogatások jön. Nagyon frankon el is mondta, hogy a LED falat az erőmű hozza, a területet a nem tudom kiadja, a belépet nem tudja, tehát majdnem, hogy a teljes támogatásba, tehát nullásba indultak el, és akkor mondta, hogy de jó, de akkor ez hogy a paksiaknak? Hát ettől olcsóbb a jegy. Uh-huh. Én meg voltam olyan szemét, hogy itt élő adásban mindjárt meg kiguglisztam, hogy ennek mennyi. Itt Pakson 1990 volt a jegy, Baján 1990 volt a jegy, mindenhol 1990 volt a jegy, és akkor megkérdeztem, hogy te most akkor ez kedvezményes jegy? Hát igen, de mondom, akkor mindenhol kedvezményes a jegy, egész országban. Erre nem tudt igazából mit mondani, tehát hogy elvicceltük azért, tehát ugyanez volt a tematika, hogy hát vannak egyelők és egyenlőbbek.
1: Hát na, igen, és akkor
2: Fási Zsüli, várj, bocsáss meg, és ebben volt ebben a 17 milliárdos azonnali kiosztásban például a Mága Zoltán fotósa kapott 500 milliót úgy, hogy előtte egy hónappal hozta létre a céget. Erre hozta létre, hogy legyen hova utalni, és utána, tehát 500 milliók, tehát 17 milliárddal tudnak úgy, hogy azért, hogy politikai alapon álljál mellé, mondd azt, hogy te vagy a nemzeti hegedűs, te vagy a nemzeti kör közepén állok, te vagy a nemzeti, nem tudom ki. Pontosan ezért, és a...
1: Jó, ezeket az emberi gyarlóságokat e tekintetben, meg nyilván ezeket nem tudom elfogadni, hogy ha ilyen módon van kiutalva valamilyen
2: pénz. Csak nekik.
1: De azért azt mondjuk el, mert én nekem ebben a történetben az zavar, hogy egyébként például egy Mága Zoltán egy rendkívül tehetséges olyan zenész, aki nem csak most, hanem 30 éve vagy 50, nem tudom hány éve van a pályán, tehát ő azóta sikeres, megél, nem csak a Fidesz alatt. Tehát ő nem a Fidesznek köszönheti a népszerűségét, hanem annak a tehetségnek, ami az ő kezébe benne van.
2: Itt nem arról van
1: a
2: szó,
1: hogy... Pataki Attila se a Fidesznek tudja, vagy köszönheti a népszerűségét az Edda, hanem annak, hogy egy zseniális zenekar. És igen, beálltak mondjuk a Fidesz mellé, az már nem helyén való, hogyha közpénzből azért tolják őket meg még jobban, mert egyébként a Fidesz támogatják, de ugyanakkor meg nem kell így, nem tudom én így keresztre feszíteni valakit.
2: De senki nem is azt mondta, hogy valószínűleg én is elfogadtam volna.
1: De már benne van szerintem nagyon sokak hangsúlyozásában is, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne tehetséges, nem lenne...
2: Nem.
1: Hát jó,
2: itt igazából arról volt, tehát ezt senki nem mondta, hogy nem szeretem az Edda számokat, nem ismerem el Mága Zoltán művészetét. Itt arról volt szó, hogy itt Hankó Balázs egyedül dönthetett 17 milliárdról, amit két hónap alatt kiosztott. Uh-huh. És 17 milliárd, tehát nem 17 millió, 17 ezer millió forintot megtehette azt, hogy valahonnan volt erre pénz, úgyhogy még a közvetlen kollégáit se kellett megkérdezni. És ez a baj, és ezt politikai célra használták föl, nem tudom, lehet, hogy más is felhasználta, nem tudom, de annyi ilyen jön ki, és mit tudom én, tehát akkor Mága Zoltánról csak hadd mondjak egy rövid történetet, lehet, hogy már meséltem is, lovas bemutatóra vagy versenyre mentő, ugye lovas ember, azon kívül, hogy kiváló zenész, de amikor odaérkezett a rendezvény helyszínére, vitte magával a kupát, és mondta, hogy na, ez a külön díj, amit a végén adjál nekem oda. Esküszöm, ő vitte saját magának azt a kupát, tehát annyira népszerűség, annyira imádja, annyira kívánja, és annyira kell neki a népszerűség, hogy még ilyen maraságba is belemegy. Nyilván a szervező nézett nagyokat, és át is adták a végén, hogy a közönség díj, akkor ez a tíj, amit saját magának hozott. Tehát, hogy, tehát értem, mit mondok? És egyébként meg pont azt mondták, hogy ő a saját pénzéből még sosem jótékonykodott. Mindig olyat, amit azt mondja, hogy oké, egy cég támogatja három egységgel, akkor na jó, egy egységgel három koncertet támogatok, egyet meg jótékonyságból leadok. De kettőt, az se az ővé volt. Tehát ő ez a típusú. De egyébként meg elismerem, hogy amit csinál, jól csinálja, megtölti a sportcsarnokot, bejárta a föld minden hét földrészét, mert ő volt az, aki elmondta magáról, hogy minden hét földrészen zenét, hogy amennyi nincs is. De
1: jó.
2: Ez egy ilyen játék. Na szóval erről van szó, hogy 17 millió, és minden nap van egy ilyen ügy, amire azt mondom, hogy gyerekek, hát
1: ennyi.
0: Hova? Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk, és egyébként az órát, az első órát a Survival indítottuk, és most az I'm Alive, tehát hogy életben vagyok.
2: Ez zárjuk. Helyzetjelentés.
1: Helyzetjelentés, még élünk. Igen, és Tamás ilyen mindenféle furcsaságokat írogat itt nekünk üzenetben. Kicsit olyan, mint Tamás, mi történt veled? Mit ittál? Mi volt a reggeli kávéban? Ezt azért írd meg nekünk, légy szíves. De most akkor beszéljünk még egy kicsit helyi ügyekről, és a helyi ügyek között elsőként Sárosi József, a DC Dunakom ZRT vezérigazgatójának az ügyéről, mert hogy tegnap volt ugye testületi ülés, ott kiírták a pályázatot, a vezérigazgatói pályázatot, és hát volt egy kis vita a képviselő testületen belül, méghozzá azon, hogy Sárosi József arra kérte a képviselő testületet, hogy a tavaly vásárolt autót, ami mindjárt mondom, hogy pontosan milyen autó, ez egy mikrobusz, méghozzá egy Ford Tourneo Custom, ha jól igen, látom, típusú. És arra kérte a képviselőtestületet, tavaly vásárolták neki céges autóként, hogy ezt hagy vásárolja meg. És ugye 13.690.000 forint volt a beszerzési értéke, és a testület 11.910.000 forintban határozta meg a vételi árát.
2: 12 millió.
1: Így van, majdnem 12 millió forintban, és tulajdonképpen a többség megszavazta, és Benke Gábor képviselő azt mondta, hogy szerinte az eredeti vételárnak kellene a kitűzött célnak lenni, és...
2: Mennyi idős az autó még egyszer? Hány éves? Egy éves?
1: 2025. július 21-én vásároltak, tehát egy éves az autó. Igen, és ezen ment a vita, hogy most akkor ezt megkaphatja, nem kaphatja, illetve hogy milyen áron kellene akkor odaadni.
2: Ez piaci ár, ennyit ír az autó. Tehát egy év alatt minimum ennyit, sőt, én azt gondolom, hogy minden autó, ahogy kihozod a szalomból, tehát már a második nap mínusz 1 millió, mert ugye az első három évben van az igazi értékvesztése az autónak, tehát mondjuk egy 13 milliós autónak első három évben, ugyanezt mondjuk 3,5 évesen meg tudod venni a 13 milliós autót, tegyük fel 8,5-9 millió forintért. Tehát évente minimum 1 milliót, de minimum 1 milliót veszít az árából, ezért nem is nagyon szokták eladni. Tehát a 3 éves autót, ha érdemes vásárolni, vagy 3,5-4 éves autót, mert akkor már az értékvesztésen túl van, akkor a 4 éves korától egészen akár 6-7 éves koráig alig-alig veszít az árából, mert ott még a kilométer is, még frissnek számít az autó, és 7-8 évestől idősebb, ott megint van egy törés, egy értékvesztés, mert akkor már ugye hiába van kevés kilométer, hiába jó állapotú, ott mégiscsak egy 10 éves autóról beszélünk, ennyi. Tehát hogyha egy éves autót, bocsáss meg, 12-13 millióért megvesznek, egy év használják, 12 millió forintért egy év múlva eladják, ez tök piaci ár, nem tudom, mi volt itt a gond.
1: Igazából én sem teljesen értem most a Benke Gábornak az érvelését, már csak azért sem, mert egyébként én úgy tudom, de lehet, hogy ebben tévedek, hogy az önkormányzatoknál is a könyvelésben megvan az, hogy mondjuk egy ilyen típusú autót, vagy tehát ilyen nagy összegű eszközt, azt mennyi év alatt lehet egyébként a könyvelésben leírni. És én úgy tudom, hogy ennek kb. Ilyen 7 év a leírási ideje, ami azt jelenti, hogy nagyjából, ha megnézed az eredeti árat és az abból levont összeget, az olyan, mintha az egy év amortizációt ezt leírták volna, és akkor ennek alapján számították ki az autónak az értékét, bár én ehhez nem értek, de azt gondolom,
2: ennyi,
1: hogy
2: teljesen
1: ez...
2: korrekt piaci ár. A kérdés az, hogy Benke Gábor akkor is ilyen vehemesen tiltakozott, amikor a volt közjegyzőnk ugye plusz 40 milliót kapott. Kérdezem, hogy a kőbe pozícióban volt, hogy utána került képbe?
1: Szerintem pozícióban volt,
2: csak
1: igen.
2: Felvetve ezt a kérdést, ez 40 millió, ez meg 1 millió, ez piaci ár, az meg ugye plusz bónusz volt, ugye, amit sikerült vissza is perelni, ha jól tudom.
1: Sőt, vissza is fizette.
2: De igen, de a kérdés az, hogy ő akkor is ilyen vehemensen tiltakozott, hogy ez nem jár, mert ez a mi pénzünk.
1: Nem emlékszek rá.
2: Költői kérdés volt, én sem.
1: Költői kérdés volt? Igen. Hát akkor most az emlékeim.
2: Egy kis gonoszság volt ebbe a kérdésbe. Menjünk tovább, mi van még?
1: Tour de Hongrie. Jövő héten, 14-én Pakson Tour de Hongrie, országúti kerékpárverseny, méghozzá befutó érkezik ide hozzánk Paksra, És hát ennek kapcsán azért azt elmondanám a lakosságnak, hogy lesznek lezárások, többek között a nem baj ez közszolgálati jelleggel.
2: Igen,
1: Józsi
2: igen.
1: Most megvonta a vállát, de hogy igen, közszolgálati jelleggel, hogy a Kishegyi út és az új templom út az végig le lesz zárva, és gyakorlatilag az egész nap folyamán nem lehet ott autóval közlekedni, tehát mindenki, aki ott lakik, arra lakik, az úgy számoljon, hogy onnan nem megy ki autóval reggel.
2: Tehát a lakodalmat ne rendezzék abba az utcába.
1: Igen.
2: Házi lakodalmat.
1: Igen, és ne akarjál sehova se menni, szerintem a mentőn meg a tűzoltón kívül semmi más nem fog tudni ott bemenni, úgyhogy erre legyetek figyelem, és erre tekintettel lesz egyébként még a Paks busz menetrendjében változás, és a megállók máshol lesznek. Na de ezzel kapcsolatban akartál valamit mondani, Józsi, a Tour de Hongrie-ban?
2: Annyit, hogy van-e valamilyen, ugye szoktuk nézni a Tour de France, vagy a Giro Italia, tehát ezeket a közvetítéseket, ugye helikopterről mindenhonnan, és nagyon jó kis élőképeket tudtak összerakni. Volt olyan, hogy ment az úton a verseny, és benne a mezőn, meg az emberek, meg traktorok egy biciklit raktak össze, és élőkép volt, hogy mentek körben, meg minden, és nagyon-nagyon jó. Tehát ilyen kis színesítéseket, látványosságokat visznek bele. Lehet, hogy érdemes lenne a paksiaknak is, ha még nincs ilyen kezdeményezés, valami élőképet összerakni, vagy beöltözni, mit tudom én, atommagnak, csak mondtam valamit, nyilván nem atommagnak, de valami kreatívabbat
1: kitalálni.
2: De jó
1: ötlet, nekem ezt tetszik.
2: Mert ezeket közvetítik, tehát azon kívül, hogy izgulsz, hogy most ki van elő, meg ki van hátul, meg milyen trikóban van, azon kívül azt is szoktuk nézni a tájat, illetve azt, hogy mi van mellette, milyen kísérő események, és minden városban van valami, és a befutónál illene valamit összerakni,
1: erre kezdeményezés az önkormányzatnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért lesz olyan
2: iskolák, óvodák, iskola, akár az erőmű dolgozói, civil szervezet.
1: Igen, biztos, hogy lesz, mert ezt ki is küldték, kérték a jelentkezéseket, és hát én magam is például felvetettem a Városi Vegyeskarnál, hogy esetleg egy flashmobot csináljunk-e.
2: Például.
1: De hát nem volt sajnos tehát időben nem volt jó a kórustagoknak, úgyhogy ezért most mi például ebből kimaradunk, de szerintem
2: látom,
1: lesz
2: hogy
1: olyan.
2: Kilépsz a szurkolók között, bicycle, egy kis bajusszal tudod. De testhez álló ruhába.
1: Na.
2: És egyből egy Queen szám. Hát igen, az adná magát.
1: Na jól van, figyelj Józsi, lejárt az időnk.
2: Igen, és még egy hírt hadoztak meg a kedves
1: hallgatók. De
2: oszd
1: meg igen, a jó
2: hírt. David, aranyos cuki, hogy te szabaddal éljek, ugye David Edenborough 100 éves lett. Sir David Edenborough, ugye? Mindenki látta legalább egy filmét, tudjuk a munkásságát, tiszteljük, szeretjük, és bárcsak minden harmadik ember Sir David Edenborough lenne, nem itt tartana a világ. És képzeld el, hogy a jött a mém, mert a Lego-ra az van fölírva, hogy 4-től 99 évig javasolja a Lego az ő találmányait. És erre a Lego lereagálta ezt a mémet, és azonnal csinált egy olyan Legót, hogy oroszlán tudsz belőle összerakni, ami David Edenborough-hoz köthető, és az van ráírva, hogy 4-től 100 plusz. Tehát átjavították a 99 évet, kimondottan David Edenborough részére. Én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép kis gesztus volt, és látod, hogy ekkora világcég, mert azért a Lego az nem egyik napról a másikra tervez, két nap alatt le tudta ezt így reagálni, tehát a tervezők, a kreatív csapat, stb. Azonnal, ahogy az interneten a mém ment, hogy szegény David Edenborough nem legózhat, azonnal kidobták, hogy de, van olyan Lego, és egyből egy oroszlánt összeraktak. Szerinted mennyit érhet egy ilyen? Ebből kiadnak szerintem százat, vagy akár ezret.
1: Fogalmam sincs, biztos sokat, de...
2: Nagy üzlet különben, sokan igen. Csinálják, hogy a limitált szériát megvásárolják, elrakják, hermetikusan le, és annak megy föl az értéke. Mm-hmm. Na ez mennyit fog érni? Nekem nagyon sokat
1: ebbe kell fektetni, nem állampapírba, mi?
2: Ennyi. Hallod, az állampapír most háromszor annyi van, mint a választások előtt. Mindenki állampapír.
1: Nekem van egy barátnőm, ő azt mondta, ő 5 éve bevásárolt WC-papírból, és többet ér a WC-papír, többet hozott a pénze.
2: Az lehet. Igen, mert azóta fölment 15-szörösére az ára.
1: Igen.
2: Hát, ez egészen más papírról van szó, de hát mindegy.
1: Jó van, viszont itt van vége a szabadpénteknek. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Méghozzá nem mással, mint
2: Vejsz Józseffel.
1: És Harmad Gabival, ez volt a szabadpéntek. Menjetek az Asénak szurkolni Szolnokra. Ma este 6-kor, ha még odaértek. És jövő héten pedig tartsatok is.
2: Hétvégén foci meccs, nagyon
1: velünk.
2: Fontos foci meccs.
1: Igen, tényleg az is lesz.
2: A
1: na
2: PFC-nek.
1: Jó, akkor a PFC-nek is.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

Ez a Pax FM, a legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő.

mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.
3: A Paksi régióban a Boholc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Boholc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Boholc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korondpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Áger Press, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a Korondpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. Május 9-én a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Az új parlament megalakulásával egyúttal megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a

0: Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombováron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Kürtösi Krisztián atyával fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: A téma pedig nem más lesz, mint az ön 20 éves papá szentelésének évfordulója, ami április 22-én volt, jól tudom?
2: Így igaz.
1: Igen. Nos, tulajdonképpen 20 éves szolgálatról beszélünk, akkor ezek szerint.
2: Így igaz. 2006. április 22-én szenteltek papá Budapesten az egyetemi templomba. Előtte nyilván 6 év teológia van, amelyet Pécsett végeztem az akkor még működő szemináriumi és kispapnevelésben résztvéve.
1: Uh-huh. Arra szeretnék rákérdezni a teológia kapcsán pont, hogy van-e külön valamilyen olyan szegmense a teológiai tanulmányoknak, ami különösen megragadta az ön képzeletét?
2: Azt gondolom, hogy maga a teológia megragadta. Számomra a teológiai tanulmányok alatt különösen a liturgikus képzések, a dogmatikai képzések voltak, amik közelebb álltak hozzám, és segítettek abban, hogy a papi hivatás jobban kibontakozzon.
1: És később, amikor már tulajdonképpen papként szolgált, akkor hogyan jöttek ki be a teológiai tanulmányok, hogyan szövik át a szolgálatot?
2: Arra azt szoktam mondani, hogy észrevétlenül. De jelen vannak a mindennapjainkban, hiszen akár a hitoktatásban, vagy a prédikációkban, vagy más egyéb szolgálati területeken azok a tanulmányok, amelyeket végeztünk, azok alapok voltak, segítenek abban, hogy a hétköznapokban előbbre tudjunk lépni, vagy ki tudjunk bontakozni. Hiszen a biblikus tanulmányok nélkül, vagy a dogmatikai tanulmányok nélkül nem lennénk képesek arra, hogy a prédikációinkat fölépítsük. Nyilván az emberi jelenlét nagyon fontos, az emberség, amelyen meg tudjuk ragadni a másik embert.
1: De akkor tulajdonképpen hogyan épül fel egy prédikáció? Nekem laikusként ezt muszáj megkérdeznem.
2: Legelőször is a Szentírás ismeretéből. Minden vasárnapnak megvan a maga adott szentírási szakasza, amelyet az egyház megjelöl, és az alapján készülünk föl. Ez 3 szentírási szakaszból tevődik össze: az Ószövetségből, az Új Szövetségben, az apostolok leveleiből, és hát nem utolsó sorban az evangéliumból. Ez a 3 az, ami segít bennünket abban, hogy föl tudjunk készülni arra a vasárnapra, azt az üzenetet meg tudjuk ragadni, amellyel mások elé tudunk állni, és másokat tudunk vezetni, közelebb vinni az Istenhez, jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatot, és hát nem utolsó sorban a személyes imádság, és a személyes tapasztalataink. Benne van az emberségünk. Uh-huh. Ha az ember nincs egy prédikációban, ha az ember nem tud megszólalni belőle, csak a betű tud szólni, akkor az élettelen lesz, és nem tudja megragadni a másik embert.
1: Igen, igen, igen.
2: Ezt úgy nevezzük, hogy tanúságtétel.
1: Tanúságtétel? Ez a tanúságtétel?
2: A pap részéről igen.
1: Aha, tehát amikor saját élmények és saját tapasztalatok is.
2: Nyilván ez is benne kell, hogy szerepeljen a prédikációba. Ettől lesz életszerű.
1: Igen. Pont egy hasonló témát is pedzegettünk itt, ugye a hagyományőrzés, aminek szintén élőnek és lélegzőnek kell lennie.
2: Így igaz, hát az egyház az egyik legnagyobb hagyományőrző, mondhatjuk idézőjelbe téve, de ez a hagyomány élő kell, hogy legyen, és éltető. Tehát a mindennapokban kell, hogy megnyilvánuljon ez a hagyomány. Tehát a mélységekből tudjunk meríteni a mának, hogy azáltal jövőt tudjunk építeni. Tehát az a hagyomány, amely nem életszerű, nem hoz egy újat, nem tud megújulni, nem képes befogadni, az nem tud igazából hosszú távú lenni. Az egy konzerv. De a kereszténység nem lehet konzerv a világban, hanem éltetőnek, élesztőnek kell lennie.
1: Igen, élesztőnek, ha már itt a műsornál tartottunk, de valóban ezzel tényleg megakadályozható, hogy nagyon merevvé, egy kicsit rugalmas és flexibilisnek kell lennie, mindenkihez kell szólnia, mivel egy élő hagyományról van szó. Így van. ez alatt a 20 év alatt milyen kihívásokkal szembesült a papi pályán?
2: Nyilván minden egyes papnak megvan a saját útja. A saját útján megvannak a kihívásai. Talán leginkább a legnagyobb kihívás az önmagunkkal való küzdelem, a helytállás az adott közösségben. És az is kihívás tud lenni, hogy az ember megtapasztalja az emberi gyengeségét, emberi nyomorúságát. Nem képzeli magát szentnek, hanem ember tud maradni. Ez a legnagyobb kihívás. Nyilván a közösségek, ahol szolgálunk, azok is hozhatnak a mindennapokban kihívásokat. De azt gondolom, hogy a pap, mint hívő ember, mint Isten embere, mint egy híd a társadalomban, Isten és ember között, ezeket a kihívásokat meg tudja élni, és meg kell, hogy élje.
1: Igen. Abszolút. És itt egyébként rá is kell kérdeznem arra, hogy viszont voltak-e olyan pillanatok, amik ebből a szempontból nagyon meghatározóak voltak?
2: Természetesen voltak ilyenek, akár egy kis faluban való szolgálat, vagy egy kórházi szolgálat, amire én magam azt mondtam, hogy nehezen tudom vállalni, vagy betegellátás, de az Isten odaáll az ember mellé. Ha mi igent mondunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy abban a szolgálatban kiteljesedjünk. Még ha nagyon nehéz, akkor is. Uh-huh. Mert ott vagyok, jelen vagyok, igent mondtam, és a többit megkapja az ember hozzá.
1: Uh-huh. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, ami ilyenkor semmi gít, amikor az ember mondjuk kételkedik magában, vagy szembesül a saját emberi oldalával.
2: Az Istenben nem kell kételkednünk. Az Isten mindig mellettünk áll. Az emberbe kételkedhetek, magamban kételkedhetek. Nyilván az Isten felé pedig kérdéseink vannak. És ezek a kérdések mindig aktuálisak tudnak lenni. És ezeket a kérdéseket nem kell szégyelni. Sőt, föl is kell tenni. Bátorságnak kell lenni bennünk, hogy föl is tegyük. Hogyha ott állunk egy olyan szituációban, egy olyan élethelyzetben, ami kétségeket, félelmeket hoznak, akkor fölteszem a kérdésemet. És biztos lehetek abban, hogyha őszintén föltettem a kérdést, választ is fogok rá kapni. Természetesen az Isten nem egy fehér szakálú ember képében, bár így is megtehetné, másik emberen keresztül, a Szentíráson, az imádságon keresztül megkapja a választ ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, hogy ne maradjon sötétségben, kétségek között.
1: Voltak ez alatt az idő alatt olyan kérdései, amikre megérkezett?
2: Természetesen. Igen. Voltak és vannak is.
1: És vannak is.
2: Meg biztos, hogy lesznek is. Tehát, hogy amíg itt vagyunk és haladunk az életünk útján, számíthatunk arra, hogy vannak kétségek, vannak kérdések. De ezek jó dolgok. Nem hagynak leülni. Az embert küzdővé teszik. Nem laposodik el. Nem lesz unalmassá. Én így szoktam magamnak ezt megfogalmazni.
1: Igen, abszolút. Tehát amíg vannak kérdések, és nyilván ezekből a kérdésekből kinyílnak aztán újabb kérdések, és ennek a folyamatnak sosincs vége.
2: Ez így igaz.
1: Igen. Ami viszont amúgy, ha hozzátettek egy személyes gondolatot, ez pozitív, ez engem is felvillanyoz. Inkább villanyoz fel, mint sokakat teljesen maga alá tud temetni a sok kételkedés, de szerintem ezzel egyáltalán nincs probléma, addig frissen marad az agy, addig.
2: Meg hát természetesen az Istennel való kapcsolatunk a legfontosabb. Uh-huh. Nincs az a mély élethelyzet, ahonnan az Isten ne tudna bennünket kihúzni. Ahonnan ne tudna megragadni. Az a kinyújtott kéz, az mindig ott van az embernek. Uh-huh. Csak az a kérdés, hogy az ember észreveszi ezt a kinyújtott kezet, amit az Isten felénk nyújt. Uh-huh. Ha észreveszem, akkor meg tudom ragadni. És ő pedig ki tud ragadni engem abból az élethelyzetből.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba első vendégem, akit ígértem, méghozzá Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója, zászlós rendfokozatban. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit én is!
1: Azért vagy itt a mai napon, mert hogy a közlekedési kultúra napjáról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán a Paksi Kapitányságnak a programjáról, de akkor először egy picit beszéljünk arról, hogy mi is tartozik bele a közlekedési kultúrába. Sokan talán azt gondolják, hogy csak és kizárólag az autósokról van szó ilyenkor. De hogy is van ez?
2: Hú, hát pedig nem. Igaz? Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. És ezen a napon szeretnénk felhívni, hogy igenis, egy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
1: Na, ezt akkor mindjárt ki is vesézzük, csak még annyit mondjunk el, hogy ez pontosan melyik napon van?
2: Ez most május 11-én van maga a napja, tehát a közlekedési kultúra nap az május 11, de olyan széles palettán mozgunk, hogy előtte és utána is vannak még programok egyébként így országosan.
1: Értem. És akkor, ha jól értem, akkor minden rendőrkapitányság országszerte ezen a napon a magyar
2: vagy
1: rendőrségen
2: ezen, vagy
1: belül,
2: előtte,
1: vagy előtte való
2: tehát,
1: napon, valamikor itt
2: igen, ebbe a hétbe, és akkor igen. De nem csak a rendőrkapitányságok, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokan szerepelnek ebbe a programba. Tehát iskolák, óvodák, civil szervezetek, a Magyar Autós Klub, tehát, hogy tényleg nagyon sokan szerepelnek ebbe a programban.
1: És mondod, hogy a magyar közlekedési kultúra valamelyest elmarad a nyugati kultúrától, közlekedési kultúrától. Miben más az itteni közlekedési kultúra? Miben kellene fejlődni?
2: Hát szerintem az előzékenységbe, a türelembe. Ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, tehát, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Igen, egyébként csak így most, ahogy mondtad, beszéltél, eszembe is jutott az, amikor cseresznyésbe biciklizik ki az ember, és ugye ez egy egysávos út, tehát eleve ugye nagyon szűk, és az autósok zöme tényleg, hát azt hagyjuk, hogy nem feltétlenül tartja be az 50-es sebességkorlátot, de még ráadásul ahogy én tapasztaltam, nem lassít le a kerékpáros mellett, pedig hát azért van annak az autónak olyan menetszele, főleg, hogyha gyorsan megy, hogy hát azért igencsak egy kerékpáros védtelen ezzel szemben, és például ez lehet egy példa arra, hogy legyünk figyelemmel a másikra, és gondoljuk végig azt, hogy egy másik járművön ül valaki.
2: Mit érez,
1: és hogy tényleg azért óvatosabban kell mondjuk egy ilyen helyzetbe is közlekedni.
2: Hát igen, egy jó pár évvel ezelőtt lettek kihelyezve táblák, hogyha megyünk innen a Fehérvári útról kifele, Németkér fele, vagy pedig megyünk Tengelic fele, tehát nagyon sok tábla van kihelyezve, hogy kerékpárosokra figyeljenek, hogy tartsák azt a másfél méter oldaltávolságot, stb. Hát próbáljuk nagyon sokféle módon felhívni a figyelmet, tényleg arra, hogy figyelmesek legyünk egymással, És ez egy ilyen nap.
1: De hát nagyon sietnek. Igen.
2: Na. És mindenki siet, igen.
1: Igen. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy nektek mikor lesz pontosan a Paksi Rendőrkapitányságnak ez a közlekedési kultúra napja alkalmából szervezett programotok.
2: A mi programunk az holnap lesz, tehát mi 8-ára tűztük ki ezt a napot, és tehát péntek délután fönt az Atompályán, a Csengei Dénes Kulturális Központ, és az egyik üzlet, bevásárlóüzlet, vagy nem is tudom, hogy meg bolt.
1: Bolt.
2: Jó, jó, lehet közötti bolt. Területe, ahol ki van rakva a Paks felirat ott a szökőkútnál, tehát mi ott leszünk, oda várjuk az érdeklődőket, 2-től 6-ig, és nagyon sokféle programmal készülünk. A Csengei felajánlotta nekünk, a Csengei Dénes Kulturális Központ felajánlotta nekünk a Vissikliket, nem tudom, hogy hallottál.
1: Micsoda?
2: Ezek kerékpár, és van egy kosár elől, és azért viszikli, tehát nem bicikli, viszikli, mert viszel egy utast magaddal.
1: Ja, értem.
2: És ebből van nekik egy pár, és akkor ezt felajánlották minden évben, mert ez nem csak most volt nekünk, már nagyon régóta vannak ezek a programok, de ők minden évben ezt felajánlják, és akkor lehet menni ott. Nagyon érdekes egyébként vele kerékpározni, mert hogy elől van a súly, mint egy de talicskát tolnál, vagy nem is tudom, hogy próbáljam elmondani. De lesznek gokártok, azt is ki lehet próbálni, de lábbalhajtós, tehát csak is lábbalhajtós. De hogyha valaki a saját kerékpárjával kicsik, nagyok jönnének, akkor azt is megtehetik, mert egy kerékpáros kis pályát fogunk felállítani, de inkább gyerekeknek. Úgyhogy kipróbálhatják. Különböző kressz kérdések lesznek, pinkó tábla, az egy hatalmas nagy tábla, ahol be kell dobni egy... hát egy ilyen kis korongot, és akkor ahova lemegy, abba a kérdéscsoportba, a közlekedéssel kapcsolatban, ott fogunk kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban. Sebesség, táblák, és hasonló dolgok. Kerékpáros vagy gyalogos közlekedés. Gyerekeknek, kicsiknek színező, kirakó, tehát tényleg nagyon színes repertoárunk lesz a kicsiktől a nagyokig.
1: Oké, szóval akkor tulajdonképpen minden korosztályt minden szeretnétek korosztály. Meg
2: igen.
1: Szólítani.
2: Hát mindenki közlekedik, tehát igen, mindenki abszolút. A legkisebbektől a legidősebbekig, mindenki közlekedik.
1: És azt mennyire látod egyébként most így az sok év távlatában, mert akkor 2015-ben indult, ha jól emlékszem, ezt mondtad, tehát mennyire látod például azt, hogy azok a gyerekek esetleg, akik még akkor 2015-ben akár részt vettek egy ilyenen, hogy mennyivel látott például a fejlődést azért az évek során a közlekedési kultúrában? Tehát van ennek valamiféle foganatja, hatékonysága? Megyünk azért előre? Optimisták vagytok? Vagy topogunk egy helyben?
2: Hát én nagyon optimista vagyok, mert ezen a napon kívül én járok azért az iskolákba baleset megelőzni is, és vannak különböző ilyen programok, például a KEVE program, ahol kerékpározni tanulunk a gyerekekkel, és a kerékpározás szabályait próbáljuk átadni nekik. De például tegnap Dunaföldváron voltam egy óvodába, és egész kicsiknek adtam, vagyis tartottam előadást, és ott is a közlekedés volt az elsődleges, és a gyalogos közlekedés, járdához közlekedünk, mikor fogjuk meg anyának, apának a kezét, mit kell csinálni, amikor átkelünk egy úttesten, hol kelünk át az utat, merre nézünk. Tehát nagyon-nagyon sok mindent átvettük, és én úgy láttam, hogy a gyerekek tudják, tehát azért anya, apa felkészít őket.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. Élesztő. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nem tudom, hogy ma reggel ki az, aki ivott már tejet, vagy esetleg tejet tett a kávéjába. Teljes témában utazunk fél nyolc után, ahogy ígértem. A vendégem Köller Péter, a Györkönyi Köller családi gazdaság vezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon sokan ismernek benneteket itt a térségben, Pakson is szoktatok házi tejet árusítani, vagy nem tudom, szokták ezt így mondani, hogy házi tej?
2: Hát igen, házi tej, mert elsődleges tejkezelést végzünk, csak ugye lehűtjük, megszűrjük a tejet, és forralás után fogyasztva lehet fogyasztani.
1: És ráadásul mellette egyéb más tejtermékeket is készítetek, és azért hívtunk meg, hogy beszélgessünk arról, ami tulajdonképpen nem, mondanám, hogy hónapok óta, de évek óta hír, például márciusban többek között a pénzcentrum úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag összeomlott a magyar tejipar, mi a helyzet a hazai tejpiacon, erről fogunk beszélgetni, de azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek benneteket, csak pár szóban, mióta működik a családi gazdaság?
2: Hát 1990-ben kezdte el a vállalkozást édesapám, és azóta folyamatosan hát, bővülünk, fejlesztünk. Uh-huh. Az egész család beállt ebbe a családi gazdaságba. Uh-huh. 7 alkalmazottat foglalkoztatunk, növénytermesztéssel is foglalkozunk, ugye most már, tehát igazából 40 hogy 30 tehénnel kezdtem az első pár évben, és most ilyen 180 fejős tehenet fejünk, plusz a szaporulata van a telepen.
1: 180, ez egyébként Tolna vármegyét illetően a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb családi gazdaság ilyen értelemben?
2: Nem.
1: Azért vannak többen
2: vannak,
1: is.
2: Vannak uh-huh. többen is, meg vannak nagyobbak is. Uh-huh. Hát milyen kis bohócok vagyunk.
1: Kis bohócok, hát azt azért nem mondaná.
2: A rendszerben.
1: Mert csak azért is, mert az utóbbi időben arról is nagyon sokat lehetett hallani, hogy tehenészetek, családi, akár főleg családi gazdaságok zárnak be és adják fel, többek között azért, mert probléma van a hazai tejpiacon.
2: Hát ez az elmúlt 30 évben ez folyamatos volt. Hol jobban ment az ágazatnak, hol rosszabbul. Hol a spot piacra értékesítők uh-huh. jártak jobban, hol a hazai piacra értékesítők jártak jobban. Ugye ez attól függ, most egy nagyon jó indok van arra, hogy aki eddig nem fejlesztett, vagy belefáradt, vagy nincsen, aki tovább vigye a gazdaságot, ez egy most egy nagyon jó indok arra, hogy itt felszámolja a telepet, eladja az állományt, és elmenjen nyugdíjba.
1: Okay. Ha meg tudod nekünk magyarázni, tudom, hogy nincs kevés a 15 perc rá, de valahogy próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi a probléma a hazai tejpiacon, ami odáig vezet akár, hogy egy családi gazdaság úgy döntsön, hogy veszteséges a történet, és inkább a felszámolás. Tehát mi a probléma?
2: Hát a probléma én szerintem az, ugye nem látok rá minden dologra, de itt az elmúlt 30 rendszerváltás óta elfelejtettek. A termelők ugye végzik a dolgokat, azon nem nagyon lehet változtatni.
1: Termelik a tejet. Ez
2: egyre,
1: vagy te.
2: Így van. Szerintem egyre jobban csinálják a munkájukat, mert minden ilyen válsághelyzet az vagy abba hagyják, vagy arra ösztönzik őket, hogy még jobban, még gazdaságosabban tudjanak termelni. A vásárlók, ugye ők azt veszik meg, amit a pénztárcájuk megenged, meg amit meg szeretnének.
1: A vásárló vagyok én, tehát aki már bemegyek a Pennybe, vagy a Lidlbe, vagy a Spárba.
2: Tehát mindenki igen. eldönti, hogy mit tud megvenni, meg mit szeretne.
1: Igen.
2: És hogyha azt szeretné meg, amire van pénz, az a legjobb. A feldolgozó ipar pedig tehát nem jó irányba fejlődött, én szerintem, ugyanis nem feltétlenül azokat termelik, amire a piacnak igénye van.
1: Aha. Tehát a tejtermelő és a vásárló, te és én közöttem, a feldolgozóiparban látod, vagy látják a magyar tejtermelők a problémát? Egyébként globálisan, nem csak te?
2: Hát én személy szerint abban látom, ugyanis, hogyha megnézzük az Agrárközgazdasági Intézetnek, nagyon-nagyon sok táblázata, statisztikája van. Ott egyértelműen látszik az, hogy a magyar nyerstejnek egy részét azt külföldre értékesítik. És ezt nem a termelők értékesítik külföldre, ezt a feldolgozóipar közvetlenül továbbadja. Tehát vagy uh-huh. beszállítják.
1: Igen. Erről tudunk.
2: És ez miatt egy értékes alapanyagot kiad a kezéből, elkerül külföldre ez a tej, ott feldolgozzák, és a táblázatokból látszik, hogy importáljuk azokat a termékeket, amikre a magyar vevőknek igényük van.
1: Uh-huh. Jó, de a feldolgozóiparnak gondolom nagyobb haszon eladni külföldre, akár Kínába is, mint hogy feldolgozza úgy, ahogy arra a vásárlónak igénye van?
2: Hát egyszerűbb, uh-huh. és a magyarok megint csak az orruk hegyéig látnak, tehát egy kicsit távlatokban kellene gondolkozniuk. Uh-huh. Amikor fejlesztik a feldolgozóipart, nyilván nem lehet mindenre gondolni, mert azért az embereknek, tehát a fogyasztói szokások annyi irányból vannak befolyásolva, hogy nagyon gyorsan azért változnak, mint itt én 5 évente kitalálják, hogy a vajat kell enni, mert az egészséges, utána meg a margarint kell enni, mert az egészséges. Tehát nem lehet azért ezt teljes mértékben lekövetni, de el kellene azt dönteni, hogy milyen irányba fejlesztünk, uh-huh. és akkor azt tartani. És nem 4 éven, 8 éven, hanem húzamosabb időn keresztül. Hát ha elmegy az ember Olaszországban, ott ugye másképpen gondolkoznak. Tehát ott elültetnek egy olajfát, azt az unokáiknak ültetik el a termelők. Uh-huh. Magyarok abban nem... Tehát nem ennyire következetesek.
1: És születelik évtizedekig az olajbogyótról. Jó, visszatérve arra, hogy azt mondtad, hogy a feldolgozó ipar nem feltétlenül válasz jó stratégiát arra vonatkozólag, hogy tényleg azt tegye majd, vagy azt kerüljön a polcokra, ami nekünk vásárlóknak kedves, és amit szívesen válaszunk. Itt arra gondolsz, hogy amikor válogatok például a sajtok közül, vagy tehát bármilyen a tejtermékek közül, akkor gyakrabban nyúlunk a külföldi termék felé, és az már nem biztos, hogy hazai tej alapú?
2: Így van.
1: Ilyetve, sőt, biztos.
2: Így van. És akkor utána meg akarják magyarázni a...
1: Feldolgozóipar?
2: Hát nem csak mindenki, tehát a szakszervezet, vagy hát a tejszakmaközi szervezet is, hogy próbáljon mindenki magyar terméket venni, mert a külföldi az nem olyan minőség, ez nem igaz. Tehát azok a külföldi termékek, amik az unión belülről származnak, azoknak pont ugyanolyan jó minősége van, mint a magyaroknak, uh-huh. hanem jobb. Uh-huh. Csak tehát nem lehet ezt így folyamatosan csinálni, mert tényleg össze fog omlani a piac, vagy hát az nem csak a termelő rész is, és majd az lesz a vége, hogy lesz 10-20 nagy telep az egész országban, utána majd jön megint egy járvány, ami volt a 25-ben, és akkor azokat a nagy telepeket, ahol több ezer fejős tején van egy helyen, egyszerre kell majd kivágni. Hm. És ez hosszú távon abba az irányba megy el, hogy tényleg már majd anyás tejből is importra fog szorulni az ország. Uh-huh. Tehát nekem ez a véleményem.
1: Egy 200 vagy 300 tehénnel rendelkező tehenészet mikor jut el oda, hogy azt mondja, hogy feladja, és konkrétan felszámol akár egy több évtizede óta működő családi vállalkozást. Egyszerűen áron alul veszi át a tejet a feldolgozóipar? Nincsenek hát pályázatok? Mi a probléma?
2: Hát most az történik éppen, igen, most 85 forint a fél éven keresztül, tehát nekünk márciusban lejárt a szerződésünk, és az új szerződés az fél évre szól, és 3 hónapig 85 forintot fizet az tejipar egy...
1: Literenként?
2: Kilónként, egy kiló tejért. Tehát a következő 3 hónapban pedig 105 forint lesz. Tehát az önköltség az meg most 110 és 120 forint között van egy liter tejnek.
1: Csodálatos, és nem tudtok emelni? Ez hát nem így működik?
2: Ez nem így, mert most vagy aláírjuk ezt a szerződést, és elviszik a tejet, vagy kiönthetjük a tejet, mert ennyi tejet, amennyi nekünk egy nap termelnek a tehenek, azt mi eladni közvetlenül a fogyasztóknak nem tudjuk, meg nem is tudjuk feldolgozni, meg nem is szeretnénk. Igen. Tehát ez rengeteg.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És itt van velem már a stúdióban két újabb vendégem, Stadler Csongor, az SZI 11. B-osztályos tanulója, aki első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, illetve itt van vele a stúdióba felkészítő tanára Bese Dóra. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Na hát először is gratulálok neked, Csongor.
2: Köszönöm
1: nagyon
2: szépen.
1: Ügyes vagy. De hát ugye ezt tudtuk azért rólad valamelyest azok, akik mondjuk így az okuláré világában mozgunk, hiszen te szoktál rendszeresen részt venni a paksi amatőr színjátszókkal együtt ugye az okuláré projektben, ami egy felolvasó színház. Na de ez most egy szavaló verseny volt, és most azt szeretném kérni először, de akkor Dórihoz fordulok, hogy mit kell tudni erről a versenyről, egy kicsit beszéljünk először erről.
3: Jó, tehát ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
1: Értem. És ugye van itt egy ilyen nekem felírva, hogy az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában lett ugye első Csongor. Ez alatt mit kell érteni?
3: Hát közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
1: Melyik verset választottátok, Csongor?
2: Én Radnóti Miklóstól a Nem tudhatomot vittem. Azért választottuk, mert a téma jelölés az a szabadság volt a versenynek, és meg már elmondtam ezt a verset, már neveztem vele versenyekre, és jó eredményeket hoztam vissza vele. Szóval magabiztos voltam, hogy ezt el tudom jól mondani, és ebben és ehhez a témához illő kategóriában nagyot aradhat.
1: És egyébként maga a vers is közel áll hozzád, vagy ugye annak okán, hogy ez már egy korábbra visszanyúló történet, és már korábban is mondtad ezt a verset, ezért választott, vagy ezért is ezt választottátok?
2: Nagyon szeretem Radnótinak a munkásságát, az egészét, és a Nem tudhatom az egyik ékkő az ő munkássága közül. Az egész műnek a kiadása, a leírásokat nagyon szeretem benne, és a végén a hát ilyen akkori háború ellenes üzenetet a végén szerintem tökéletesen átadja, és ezért úgy gondoltam, hogy a szabadságra egyszerűen fenomenális lenne.
1: Uh-huh. Mit jelent számodra, hogy első helyezést értél el?
2: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában, tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt, csak eszünkbe jutott, vagyis megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne igazából.
3: Igen, így volt. Még hozzáteszem, hogy ugye ezt a verset a tavalyi szavaló versenyünkre tanulta meg a Csongor, vagy hát akkorra készültünk fel, így mondom inkább, és tényleg csak elő kellett venni a zsebből, mert azok a versek, amiket már egyszer megtanult az ember, azok idővel folyamatosan érnek bennünk. A gondolatisága érik főképpen ennek az egésznek. Csongor pedig hozzáérett szerintem most már ehhez a vershez korban is és szemléletben is, úgyhogy tényleg nem volt más hátra, mint hogy Csapó János kollégának a segítségével felvettük, elküldtük, és külön sztoria van annak is, hogy ez egy utolsó pillanatos történet volt.
1: Na, miért volt utolsó pillanatos ezt?
2: Úgy volt, hogy már úgy érzem, ha jól tudom, egy egész nappal átléptük a beadási határidőt, mire Bese Zóra tanárnő nagyon szépen megkérte a bécsieket, hogy hadd küldjenek be még egy utolsó videót, még egy utolsót. Igen. Ami sikerült megnyerni az első helyet az én kategóriámban, ami egész érdekes.
3: Igen, ez azért volt, ezért alakult így, mert kettő időpont volt meghirdetve beadási határidőnek, a március 15 és a március 30, és keveredett az online és a jelenléti versenynek a beadási határideje, az én fejemben egyébként, és készültünk rá, hogy erre jelentkezünk és elküldjük a verseket, és aztán már az utolsó pillanatban szembesültünk vele, hogy hoppá, az online beküldés az előbb van, mint a jelenléti verseny vers választása, és akkor, hát akkor csináljuk meg, megcsináltuk, és a Csongor letörölte a homlokáról az izzadságcseppeket, hogy túl van ezen a dolgon, de nem töltötte fel. És aztán kérdeztem este, hogy akkor sikerült mindent feltölteni, minden oké? És akkor írta a Csongor, hogy hú, nem.
2: Nem.
3: És akkor másnap én kinyitottam több levélen keresztül ezt a rendszert, sikerült elérni a szervezőnél azt, hogy a főnökökkel lebeszélje, hogy jó, akkor egy picit még kitoljuk egy nagyon picivel, és tulajdonképpen ennek köszönhettük, hogy akkor sikerült ezt a videót benyújtani.
1: És milyen jó, hogy sikerült, hiszen első helyezést értél el vele. Most arra kérnélek, Csongi, hogy akkor egy picit mutass meg ebből a versből, jó? Az első pár sorát kérlek, mondd el, és nagyjából úgy próbáld meg, ahogy a videó is mondtad.
2: Rendben, megpróbálom.
1: Na hajrá!
2: Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom.
1: Olyan jó hallgatni a hangodat, csak most becsuktam a szememet, és közben, ahogy hallgattam, tehát tehát tényleg ilyen kellemes, mint egy színész, akinek ilyen nagyon jó hangja
3: van. Aki nagyon izgult, és nézte a szöveget közben.
1: Jó van, az nem baj, ez most nem baj.
3: Igen volt, így van.
1: De ügyes voltál. Na hát akkor viszont beszéljünk arról, ugye mondtátok, hogy a szabadság volt a mottója ennek a versenynek, hogy számotokra mit jelent a szabadság? Mi az, ami először eszetekbe jut erről a szóról, hogy szabadság?

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogassa weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett 5 magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom, tudatta Novák Előtt frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák Előtt célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlő domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz,

0: ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutok.hu oldalon, vagy a Lussoniu Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, tévé, internet, térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Nem sikerült a bravúr Szolnokon. Az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata a döntőbe jutásért folytatott három nyert meccsig tartó meccsorozat harmadik összecsapásán 65-63-ra kikapott a tavalyi bajnok szolnoki olajbányász csapatától péntek este. Ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe, az Ase pedig a bronzéremért küzdhet majd.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Szép napot kívánok a hallgatóknak, 2026. május 10-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként ellátogatunk a Paksi Képviselő Testület rendkívüli testületi ülésére, majd megismerkedünk a Fluid Art Abstract művészet képviselőjével, Sárközi Fannival, de beülünk többek között az Alzheimer Café legutóbbi előadására és a Tolna megyei Cinegemadár népdaléneklési és népzenei versenyre is. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Rendhagyó helyszínen a Csengely Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselő testülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavil munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen. Igen, a hivatalunk most itt működik, a Csengei Bégye képviselőtestületi ülést is itt tudtuk megtartani. A döntéseink azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra, hogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita elmondta, remélik, hogy júniusra meg lesz a DC Dunakom új vezérigazgatója. Az ülésen döntés született dr. Sárosi József a DC Dunakom leköszönő vezérigazgatójának autóvásárlási kérelméről is. Erről a polgármester így nyilatkozott.
2: Ugye a cég maga a DC kért a vezérigazgatói gépjárműre egy eurotaxárat, ez ilyenkor olyan, mint az ingatlanoknál az értékbecslés. Mi ezen a jogi papíron egy hivatalos értékbecslésen keresztül nyújtottuk be most az előterjesztést, és az értékcsökkenéseknek, mert hogy turbót kell benne cserélni, a felnik megsérültek, ezen csökkentő árral együtt az eurotax áron tettük föl most szavazásra. Ugye ilyenkor nem a képviselőtestület dönt ebben a kérdésben, hanem a cég maga a jogszabályoknak megfelelően eldönti, hogy ezt az autót értékesíti, vagy nem. A cég maga azt a döntést hozta, hogy ő értékesíteni kívánja, a felügyelőbizottság jóváhagyta, és a képviselő, vagy véleményezte, és a képviselőtestületnek már csak a jóváhagyási lehetősége van meg, és ilyenkor igen, tulajdonosként nehéz azt mondani, de mi felülírjuk. Úgyhogy ezt a döntést is meghozta most a képviselőtestület, hogy értékesíti a hivatalos értékbecslés, eurotaxos értékbecslés árán.
1: A héten zajlott le Pakson az eboltás, 5 napon keresztül 5 helyszínre települtek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta el rádiónknak dr. Király László.
3: Hát a veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra, méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Hát alapvető fontosság nem csak maga az oltás ténye, tehát hogy az oltás be legyen adva az állatba fizikálisan, tehát hogy be legyen oltva, hanem maga a regisztráció is nagyon-nagyon fontos. Ez ugye több lépcsőben történik. Tehát egyszer minden állatorvosnak kell egy saját regisztrációs rendszerének lennie, ahol az állatnak az adatai, mikor történt az oltás, mivel lett oltva, az oltásnak gyakorlatilag a gyári neve, gyári száma, ezt rögzíteni kell saját magánál az állatorvosnál, illetve nagyon fontos, hogy az ember a kiskönyvbe is bejegyezze ezeket a dolgokat, de én mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy a legtöbbször a kutyus, amikor elkóborol, akkor ugye a kiskönyvet nem viszi magával. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy van egy országos nyilvántartó rendszer, amiben az állatorvosnak kötelessége felvinni a kötelező veszettség elleni védőoltásokra az információkat, mert hogyha az állattal bármi történik, elkeveredik, és leolvassák a csipszámot, akkor a csipszám alapján, ha beütik ebbe a rendszerbe a csipszámot, akkor egyértelműen lehet látni, hogy az állat az lett oltva, vagy nem lett oltva. Kivéve azokban a szomorú helyzetekben, hogyha valami miatt lett oltva az állat, de mégis ennek a regisztrációja elmaradt. Tehát a veszettség elleni védőoltásoknak a rendjét azt törvény szabályozza. Tehát itt komoly előírás van. Ez így nem teljesen igaz, hogy évente egyszer kell oltani a kutyust, mert a fiatal kutyáknál úgy szól a törvény, hogy 3 és 4 hónapos kor között, amikor betöltötte azt az életkort a kutyust, akkor meg kell kapni az első védőoltást veszettség ellen, aztán fél év múlva ezt az oltást ismételni kell, és utána pedig éves szinten ugye fenn kell tartani. De a törvény még azt is előírja, hogy 1 éves kor alatt ugye úgynevezett monovalens oltással lehet csak oltani. Ez azt jelenti, hogy abban az oltóanyagban csak a veszettség elleni anyag lehet benne. Évről évre igazából az a tendencia, hogy egyre többen hozzák inkább a rendelőbe, és a létszám az egyre inkább szépen lassan fogyatkozik az összevezetett oltásokon, de még mindig olyan számról beszélünk, ami miatt ezt érdemes is fent is kell tartani. Tehát, hogyha ezzel ki tudjuk szolgálni a gazdiknak az igényét, mert valaki így szeretné megoldani, akkor amíg erre van kereslet, addig ezt az igényt ki kell szolgálni, én úgy gondolom. Igen, tehát többféle formája létezik a veszettségnek, alapvetően idegrendszeri tünetekkel jár. Tehát nagyon gyakori, hogy a vadállatok azok nagyon simulékonnyá kedvessé válnak, a házi kedvencek pedig szó szerint őrjöngő állapotba tudnak átmenni, amikor ugye a betegségnek jelentkeznek a tünetei. Népies nevén víziszonynak is hívják, tehát ilyenkor az állatok nem nagyon tudnak nyelni, tehát ilyen nyelési képesség az jelentős mértékben csökken vagy megszűnik, és idegrendszeri bénulásos tünetekkel.
4: Vajon hány százaléka van a kutyatartóknak, aki ezt vagy nem tartja fontosnak, vagy elmulasztja, nem pótolja, nem gondolja, hogy fontos?
3: Igen, hát nehéz ezt így megmondani, mert nincsen összevezetett statisztika. Évről évre kerülnek elő azért olyan kutyusok, amelyeknél azt tapasztaljuk, hogy ugye évek óta nincsen beoltva, de hála Istennek azt mondhatom, hogy az utóbbi egy évtizedben a felelős állattartás jelentős mértékben jó irányba javult, és ezek az esetek most már hála Istennek egyre kevesebb fordulnak elő.
4: Mit jelent az, hogy nincs összevezetett statisztika?
3: Hát igazából minden településen én azt gondolom, hogy érdemes lenne csinálni egy olyan nyilvántartást, ahová befutnak az adatok az összes állatorvostól, hogy ugye oltva vannak az állatok, és akkor abból lehet azért egy statisztikát venni, hogy akkor mégis mennyi állat van beoltva. Mondjuk akkor sem derül ki egyértelműen, mert hogyha valaki nem viszi oltásra, akkor természetesen az a statisztikába sem fog belekerülni, tehát ilyen értelemben azért nehéz megsatszolni, de mégis azért azt gondolom, hogy fontos lenne azért egy nagyságrendet azért tudni.
4: Nyilván a kötelező eboltás a témánk, viszont ha a veszettség elleni oltásról van szó, akkor érdemes a cicákról, a macskákról is beszélni.
3: Igen, tehát náluk nem kötelező ugye a veszettség elleni védőoltás, viszont akinek olyan macskája van, ami ugye kijárt, tehát el tud járni a háztól, ott erősen ajánlott azért a veszettség elleni védőoltásnak a beadatása, mert ugye nem tudjuk, hogy merre jár az állat, mivel érintkezik. Szerencsére ritkán fordul már elő veszettség az országban, és a legtöbb esetben, hogyha van is, akkor az általában ugye rókák terjesztik, tehát a vörös róka terjeszti ugye a veszettség vírust magát. A lappangási idő az nagyon változó, tehát néhány héttől akár fél évig is terjedhet, és mondjuk, ha már jelentkeznek a tünetek ugye az állaton, akkor egyrészt nem tud az ember segíteni, ha időközben bármilyen harapás történt, karmolás, tehát hogyha nyállal érintkezik az ember, akkor sajnos benne van az esély annak, hogy ugye lehet az állat fertőzött, és hogyha ugye orvoshoz kell menni, akkor ez egyértelmű, hogy az orvos az kérni fogja, hogy oltva van-e a macska, vagy nem akkor is, hogyha nem kötelező. Úgyhogy én mindenkinek javasolom, hogy érdemes.
1: A holnapi nap lesz a paksi eboltás utolsó napja. Csámpán 16 és 17 óra között várja a kutyákat dr. Angyal László állatorvos. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75 ezer forint bírsággal büntethető.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: A Csengely Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében képzőművészeti kiállítás nyílt május 6-án Sárközi Fanni munkáiból, Folyékony Univerzum címmel. A Fluid Art Abstract művészetet képviselő alkotóval Páfi Katalin beszélgetett a kiállítás megnyitóján.
2: Itt vagyunk a Csengely Dénes Kulturális Központ kiállító termében, ahol ezekben a pillanatokban ért véget a kiállítás megnyitó, mégpedig Sárközi Fanni Folyékony Univerzum című kiállítását tekinthetik meg a kedves érdeklődők. És beszélgető partnerem Fanni, akitől elsőként azt kérdezném, hogy Fanni, mit akar ez a cím, hogy Folyékony Univerzum? Ahogy így körbenézek, hát valami mesés és valami csodálatos az, amiket alkotsz.
3: Köszönöm szépen. A Folyékony Univerzum, az nagyjából lefedi ezt a technikát, amivel készültek az alkotások, vagyis a Fluid Art Abstract művészeti vonalat képviselem. Ez igazából az akrilfestéknek a keverését jelenti különböző oldószerekkel, médiumokkal, illetve a vászonra való kiöntését, ebből jön az, hogy fluid, ecset használat nélkül kerül a festék a vászonra, és így hozva létre különböző formákat, alakzatokat igazából nem lehet befolyásolni, mert ugye öntjük. Tehát a végeredmény az mindig az utolsó pillanatban derül ki. Hiába tervezem el, hogy mit szeretnék, mindig a legutolsó pillanatban dől el, hogy végül is hogy fog kinézni az alkotás, annak függvényében, hogy hogy terül el a festék a vászon.
2: Tehát nagyon rejtélyes akkor ez a művészet, úgy gondolom, és hát nagyon csodálatos. Mondd már el a kedves Paks FM rádió hallgatóknak, hogy tulajdonképpen milyen alkotások kerültek most itt kiállításra, mert hát nem csak képek vannak, hanem vannak használati tárgyak is.
3: Igen, itt most két különböző technikát szerettem volna bemutatni a kiállításon. Ugye ezelőtt beszéltem a fluid art akrilfestékes technikáról. Ezek láthatók a falon felfüggesztve, ezek vászonra öntött képek. A másik pedig művészgyantával készült alkotások, ezek pedig különböző fa alapokra, illetve szilikon öntőformákba kerülnek, és 24 óra után megszilárdulva kapjuk meg a végeredményt. Ezek nem fali képek, illetve van köztük az is, de a legtöbb az funkcionális dísztárgy, sütistálcák, órák, ékszertartók, pohárralátétek.
2: Honnan jött neked ez iránt a művészet iránt való érdeklődés és szeretet?
3: Ez nagyon-nagyon régen kezdődött nálam, még talán óvodás lehettem, amikor az első rajzversenyt megnyertem. Nagyon szerettem és szeretek is rajzolni, festeni. Szüleim is rendkívül kreatív emberek, jó kézügyességűek. Úgyhogy az irány az adott volt. Maga ez a kiállítás, ez egészen a Covid idejére nyúlik vissza, akkor kezdtem el foglalkozni ezzel a fluid art, illetve az epoxi technikával. Sok volt a szabadidőm, pörgettem az internetet, és szembe jött velem ez a technika, és nagyon megtetszett, azonnal ki is próbáltam, és beleszerettem, és azóta tart ez a szerelem.
2: Teljesen autodidakta módon alkotsz, vagy azért volt, vagy van tervedbe az, hogy esetleg tanfolyamokon részt venni, hogy tulajdonképpen fejleszd a tudásodat?
3: Nagyon régen, még a legelején, mikor megismerkedtem ezzel a fajta művészettel, elmentem a Fluid Art Workshopra, akkor még talán egy vagy két ember tartott ilyen jellegű tanfolyamokat az országban, illetve kicsivel később, mikor belekóstoltam a művészgyanta világába, akkor szintén elmentem egy művészgyanta tanfolyamra, viszont a legtöbb tudást azt az internetről autodidakta módon, videókat nézegetve, utána olvasva szereztem.
2: Jövőt illetően céljaid, elképzeléseid, terveid vannak-e?
3: Egyelőre még csak hobbi szinten foglalkozom ezzel, viszont egyre több megkeresést kapok különböző tanfolyamok, workshopok tartásával kapcsolatban. Egyet-kettőt már tartottam baráti társaságoknak, így ismeretségi körben. Hosszú távú terveim között szerepel, hogy létrehozzak egy saját kis alkotóműhelyt, ahol majd esetleg nagyobb létszámú csoportokkal is meg tudom osztani ezt a művészeti formát.
2: Mit kell egyébként róla tudni, tehát a munkád, a foglalkozásod kötődik-e valamilyen szinten ehhez?
3: Foglalkozásomat tekintve közgazdász végzettségem van, és egy svájci multinacionális cégnél vagyok stratégiai beszerző, tehát igazából semmi köze nincsen ehhez. Talán pont ezért, hogy kompenzáljam ezt a száraz, szürke hétköznapokat a munkában, következetben állam a művészet iránti vágy, hogy valamivel kompenzáljam, valamivel kiéljem a kreativitásomat, ha már egyszer a munkában, nem tudom.
1: Sárközi Fanni Folyékony Univerzum című képzőművészeti kiállítása június 6-áig tekinthető meg a Csengely Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkét. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Április végén folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia Üdv a Családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézmény vezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az egyesület elnöke, Kávási Brigitta beszélt Páfi Katalin kolléganőnknek.
2: Az idei első Alzheimer Café lezajlott. Nagy érdeklődés közepette. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint a főszervező, a Veled is törődünk egyesület Paks elnöke, Kávási Brigitta. Milyennek találtad az idei első előadást?
3: Én azt gondolom, mindegyik előadásról elmondhatjuk, hogy hasznos, hiszen minden előadó más múlttal érkezik, és más szempontból közelíti meg a témát. Természetesen mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk. Különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részleg vezetésében és irányításában dolgozik, ami tényleg így azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban, azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban, vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve hát én úgy gondolom, hogy egy olyan humoros formában, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye, illetve pont az is a célunk, hogy azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, akármikor saját maguk, bárki kap egy ilyen diagnózist, vagy a családtagjai révén. Nem vagyunk egyrészt felkészülve, mert hogy nincs edukáció sajnos így általánosságban véve így nem volt Magyarországon. Most kell ezzel foglalkozzunk, és én azt gondolom, hogy éppen ezért van nagyon fontos, hogy ilyen alkalmakat szervezzünk, és lehetőleg olyan módon közvetíteni tudjunk, ami tényleg közérthető, és a mindennapokba beépíthető.
2: Ez volt az idei első Alzheimer Café folytatás.
3: Igen, 3 alkalmas lenne most ez a sorozat így tavasszal. Májusban és júniusban is lesz egy alkalom, egyelőre még szervezés alatt. Természetesen a szokásos felületeken, leginkább ugye az internet adta lehetőségeken tudunk információt adni majd, illetve hát hirdetni az alkalmat. Az eddigi vendégeink, látogatóink azért már megszokták, és keresik, és érdeklődnek akár személyesen nálunk is, illetve veled is törődünk egyesület tagja. Azért mi mindannyian, vagy hát sokan közülünk a szociális ellátórendszerben dolgozunk, tehát a Keresztutcai Nappali Ellátóban, vagy az Életfa Idősek Otthonában, de mondhatnám a Ifjúságúti Szociális Központot is munkatársaink mindig tájékozottak, ugye ez egy közös szervezés. Hát egyrészt hálás is vagyok, és én köszönöm, hogy így cél mögé ugye beállnak így a kollégák. Pontos így a szakmaközi összetartás, és hát tőlük is abszolút lehet így tájékozódni, hogy mikor lesz a következő, és most ennek nem tudom még megmondani az időpontját.
1: Bach Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
2: Az Alzheimer Café-nak most fejeződött be egy előadása. Mennyire tetszett az előadás, és hogy érzi, mennyire volt önnek hasznos?
4: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni. Ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, nem maradjunk egymagunk, az is egy nagy előnye ezek szerint, hogy nem szabad bezárkózni, ne legyünk egyedül otthon, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó.
2: Van-e a családban érintett?
4: Van sajnos, van érintett a családban, igen. Sajnos rajta már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van, nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak velem. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És ez, én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy... hogy milyennek az egy kicsit a megelőzése. Tudom, hogy teljesen nem lehet megelőzni, mert ugye nem lehet, de valamelyest tudunk segíteni magunkon, én úgy gondolom, még hát szeretnék is.
5: Ön egyébként, amit itt hallott az előadásból, mi az, amit megfogad, és mi az, amit már esetleg eddig is csinált és hasznosnak tartott a megelőzés szempontjából?
4: Én nem vagyok egyedül, én járok közösségekbe, beszélgetek sok helyen, nem zárkozok és senki elől. Szeretek beszélgetni, szeretek társaságban lenni. Nem olyan vagyok, hogy otthon bezárkozok és ellegyek. Sokat dolgozok, az igaz. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok.
5: A megelőzésre hogy érzi, milyen újdonságot hallott esetleg itt az előadáson erről?
4: Ez, hogy sokat legyek emberek között. Van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja Lajkó Szilviáról Zsuzsanna Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
2: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdaléneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták.
3: És ha jól tudom, ennek lesz folytatása, hiszen az aranyminősítésűek egy újabb meghívást kaptak.
2: Így van, bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon.
3: A lányok neve hangozzék el, és hogy milyen dalt adtak elő.
2: Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: Ról Zsuzsanna a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
4: A Cinege madár népdal éneklési versenyen voltunk hárman, Dávid Lucával, a Lajkó Szilvivel, meg én, Ról Zsuzsanna voltunk a versenyen.
3: Hogy készültetek rá?
4: Jártunk együtt ének órákra így hárman, úgyhogy nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor, és akkor ott másodikak voltunk, akik elő kellett adnunk. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is ezelőtt. Szerintem amúgy jó volt.
3: Voltál már máskor is ilyen versenyen, vagy ez volt az első?
4: Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Hát voltam már ilyen föllépésem, de így versenyen még nem. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a Telekiné Melinda néninek is azt mondta, hogy nagyon szép hangom van.
3: Igaz, hogy most kezdted el az éneklést, még ugye nem olyan nagyon régen, de vannak esetleg céljaid ezzel kapcsolatban?
4: Már gondolkoztam rajta, és sok énekversenyre kijutni ez úgy jól esik. Szerintem nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni az, hogy kész vagy, és utána várod, hogy mi lesz utána.
1: Lajkó Szilvia, Beszédes József Általános Iskola 4. osztályos tanulója.
3: Mondd el nekem, hogy melyik az a három dal, amit tulajdonképpen elénekeltetek a megyei versenyen.
4: A Cserekberreg, a Téli nyári labada és a Járjad lábam.
3: A három közül van olyan, amelyiket nagyon jobban szereted?
4: Hát a Járjad lábam. Azért, mert az jó gyors, és nekem azt tetszik meg az üteme.
3: Te egyébként mióta énekelsz, mióta jársz? Ez volt az első versenyed?
4: Nem, mert tavaly is mentünk erre a versenyre, és tavaly óta járok.
3: És eddig a legjobb eredményed a versenyen?
4: Hát az idén volt, mert aranyminősítést értünk el.
3: Mennyit jártok egyébként énekarra? Milyen sűrűn van?
4: Hetente kétszer.
3: Mi az, amire készültök? Legközelebbi fellépésetek mi lesz, tudod-e már?
4: Most a 30-án lesz ennek a folytatása. A Cinege madár énekversenynek a folytatása lesz, mert akik aranyt elértek, azok tovább mehetnek.
1: A Cinege madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege madár gála műsorára is.
0: Heti körkép.

0: heti körkép.
1: Lezárult a 3x3-as kosárlabda vármegye bajnokság. Pécsett a Rádgéber Akadémia kültéri pályáin rendezték meg a 3x3-as Baranya és Tolna vármegyei kosárlabda bajnokság szuper döntőjét, melyen több paksi csapat is sikeresen szerepelt, és számos külön díj került az atomosokhoz. Az Atomerőmű Sport Egyesület női kosárlabda csapata a harmadik lett a 3x3-as Baranya vármegyei bajnokságon, és a szuper döntőben is remekeltek a lányok, ott az első helyen végeztek. A szuper döntőn körbeverés volt, a pontkülönbség döntött az atomos lányok javára. A győztes asés csapat tagjai Szabó Petra Benkőrék, a Kindl Szonya és Volon Csorsolya. Külön díjat kapott Szabó Petra, aki MVP lett, Kindl Szonya a legjobb tripladobó, valamint bekerült a Dream Team csapatba is. Páfi Katalin kolléganőnk a csapatkapitány Szabó Petrával beszélgetett, aki 7 éves kora óta kosárlabdázik.
2: Az Atomerőmű Esen női 3x3-as kosárlabda csapata megnyerte az idei bajnokságot. Baranya megyében indultatok, beszélgető partnerem Szabó Petra, csapatkapitány. Hát Petra, ez meglepetés volt számotokra is, hogy rögtön újoncként ugye az első évben megnyertétek ezt a bajnokságot. Mennyire volt erős a mezőny, és mennyien voltatok?
3: Hát nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottunk rá, mert nagyon erős a mezőny, rendkívül jó csapatok ellen játszunk minden hónapban, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sikerült megnyerni a kupát.
2: Harmadikok lettetek ugye a bajnokságban, és a szuper döntő az, ami múlt hétvégén Pécsett megrendezésre került. A szuper döntőben hogy meneteltetek?
3: A szuperdöntőben először volt 2 győztes meccsünk, ami a legnehezebb meccsek voltak, és a harmadikban kaptunk ki, sajnos, viszont körbeverés alakult ki, és így nyertük meg a szuperkupát.
2: Szóval akkor pont különbséggel nyertétek meg tulajdonképpen magát a szuperdöntőt. Kik voltak a csapattársaid?
3: A csapattársaim Volon Csorsi, Benkő Réka, Kindl Szonya voltak.
2: Mindannyian, gondolom, kosaras múlttal rendelkeztek.
3: Igen, igen, mindannyian itt játszottak Pakson, kivéve Orsi, aki pedig Erdélyből csatlakozott hozzánk.
2: És hát külön díjat is elhoztatok, ami azért nagy dolog, mesélj erről valamit.
3: Igen, Szonya lett a bajnokságban a legjobb 3 pontos dobó, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és én lettem a döntőben az MVP.
2: Te egyébként mióta kosárlabdázol, tehát egész pici gyerekkorodtól kezdve?
3: Igen, 7 éves korom óta járok edzésre, és kosarazom. Heti 2-szer edzünk az aséban, hétfőn és szerdán, illetve mindenki még külön is edz. Én például futok, a lányok kondíznak, erőnléti edzéseket csinálunk, úgyhogy nagyon készülünk mindig a fordulókra. Igen, úgyhogy Szonyának a 3 pontosok edzésen is mindig nagyon mennek, és szerencsére a megmérettetésen is tudja ezt kamatoztatni.
2: És a csapattársaidnak, a többi tagjának mi az erőssége?
3: Réka rendkívül jó center munkát végez, tehát palánk alatt nagyon szépen védekezik, és nagyon jó a támadásban is. Orsi pedig rendkívül jól védekezik, nagyon szépen szervezi a játékot, és egy oszlopos tagja mind lelkiekben, mind pedig fizikálisan és taktikailag is a csapatnak.
2: És hát azért ne hagyjunk ki téged se, szóval neked mi az erősséged? Hát nem véletlenül lettél ugye MVP.
3: Hát én igyekszem a gyorsasággal, illetve én is igyekszem lelkiekben is támogatni a többieket, és lelkesíteni, és szurkolni, amikor csere vagyok. Szerintem ez is nagyon fontos. Illetve igyekszem a védekezésemmel hozzájárulni az eredményes meccshez.
1: Az Atomerőmű Ese 3x3-as férfi kosárlabda csapata 2 bajnokságban is indult. A Tolna vármegyei bajnokság alapszakaszát a 3. helyen zárták, míg a Baranya vármegyei bajnokságban az elsők lettek. A Pécsett megrendezett szuperdöntőben a 2. helyen végeztek, csupán a Kozár Mislennyel nem bírtak. Külön díjat kapott Szalai Milán, aki a legjobb tripladobó lett, míg Krasznai Iván bekerült a Dream Team csapatba. Csapattagok még Szántó Tamás, Vida Máté, Herman Péter, Lakatos Dávid és Turi Dávid csapatkapitány. Páfi Katalin kolléganőnk Szalai Milánnal beszélgetett, aki idén újoncként lépett pályára.
2: Hogy élted meg te ezt az idei esztendőt? Hogy mind tetszett, és egyáltalán hogyan csapottál, hogyan kerültél ide a fiúkhoz a csapatba?
0: Hát ugye én jártam még így esti kosárokra, amióta már nem kosarozom sehol, mert ugye a játékkal való élvezet az nem szűnik meg attól függetlenül, hogy már nem vagyok NB1 A-ba vagy B-be, valami kellett, hogy megint ne csak edzéseken fogjam az ötös labdát, úgyhogy lejárkáltam ide még kosarozni, és ugye ott a srácok azoknak, hogy a fele az a jár. És akkor egész jól beilleszkedtem ugye a társaságba, úgy voltam vele, hogy talán beférek még ide. Igazából csak mondták, hogy szeretnék én, meg hát nyilván kihívás. 5 meccsen tudtam szerepelni Tolna meg Baranya kupával egybe, de tök jó volt, az egyik meccsen én lettem ugye az MVP-je, annak a fordulónak, akkor az egész Baranya kupának én lettem a legjobb 3 pontos dobója, de biciklizésen szállisten nem felejtettem el. Voltak nyilván könnyebb meccsek, nehezebbek, de minden fordulónál volt meglepetés, hogy azért akiket mondjuk megvertünk 15 ponttal, az a következő forduló lehet, hogy majdnem 1 ponttal megvert minket, szóval volt azért druk meg azért teljesítés mindenképpen. Hát a reggeli kelések azok annyira nem tetszettek, mert ugye mindig utazni kellett, de azért itt azért hajtani kell 3 ellen. Úgyhogy ja, kemény volt, nagyon sok meccs, ahol nem volt cserénk, és csak 3-an toltuk le az egészet, mert ugye egy ember 4-en szokás elmenni egy fordulóra. De jó volt nagyon újra egy kicsit 47-es mezemet fölhúzni. Most jövőre megyek-e, az most majd eldől, mert azért itt alakultak nekem is a családdal kapcsolatos előrelépések, meg a munkán is nagyobb hangsúlyt fektetnek már rám, kicsit fáradtabb is vagyok. Az még ugye eldől, de ha rajtam múlik, én még szeretnék azért itt kosarazgatni. Uh-huh. A sem ezekbe. Mint a régi szép időben, csak kicsit óvatosabban.
1: Heti körkép. A hét eseményeit összefoglaló Heti Körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
4: Ez volt a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Best of órával. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat. Továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Áger Press, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a korontpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege Madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így 2 elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János alapfokú művészeti iskola

0: Violák népdal csoportja. Lajkó Szilviáról Zsuzsanna Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
1: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege Madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
0: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni, ez nagyon jól esik, az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
0: A Cinege Madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege Madár gála műsorára is. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombóváron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Társadalmi célú reklámot hallottatok. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
7: A U2 ír rock együttes, az első sessionök Dublinban alakultak 1976-ban, és hamar kialakult a Larry Mullen Jr., Adam Clayton, Edge és Bono által fémjelzett felállás, ami napjainkig változatlan maradt. Eleinte Feedback néven zenéltek, az első pár koncertjük után változtatták U2-ra, a Hot Press nevű írmagazin kulcs szerepet játszott a banda feltörekvésében, és az első nemzetközi piacra szánt single 1980-ban jött ki, bár ez még nem volt sikeres. Első albumuk a Boy is ugyanabban az évben jelent meg. Míg a többi tag nyaralt, a gitáros Edge nem tétlenkedett és komoly zeneírási tapasztalatra tett szert, mely harmadik lemezükön már érezhető hatással bírt. Ezen a ponton az együttes lassan kezdett befutni a zenei köztudatba. A harmadik album szövegvilágát tekintve már több szociopolitikai felhanggal bírt, és a U2 számos amerikai és európai fesztivál vendége volt akkoriban. A Red Rocks amfiteátrumban tartott koncertjüket a Rolling Stone magazin bevette az 50 pillanat, ami megváltoztatta a rock történelmet című listájára. A 85-ös Live Aid jótékonysági koncerten 72 ezer ember előtt játszottak, ez szintén nagy mérföldkő volt az egyébként folyton új irányokat kereső együttes számára. 1987-es The Joshua Tree című lemezük a neves ambient zenész Brian Eno produceri munkáját dicséri, és szinte filmszerű élményt ígér hallgatóinak, ami a nagy energiájú koncertjeiken még inkább felerősödve jellemezte hangzásukat. A 90-es években is sokat kísérleteztek mindenféle kifejezési módokkal, belekóstoltak az elektronikus zenébe is, ez egyébként nagy törést okozott a berkeiken belül, volt, hogy csak nem feloszlottak a nagy kísérletezés közepette. Basszusgitárosukat Adam Claytont drog és alkohol problémái miatt 93-ban kénytelenek voltak helyettesíteni egy ponton, de Clayton azóta tiszta és továbbra is integrális része a U2-nak. A banda hosszú és nagyívű karrierje során elképesztő megaturnékat tartott, és számos nagy előadóval kollaborált, mint például Bob Ezrin, Will.i.am vagy épp a Green Day. Játszottak a Glastonbury Fesztiválon is, újabban viszont a 40 koncertből álló fellépés sorozatuk a legfigyelemre méltóbb, melyet a Las Vegas-i Sphere gömb alakú építményében tartottak 2023-ban.

a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval, minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

A YouTube nagyszabású szinematikus hangzása, politikai tartalmú szövegei, bónusz szuggesztív energikus előadásmódja és edge ambientes texturált gitárhangzása a rockzene megkerülhetetlen ikonjaivá avatták az ír srácokat. A mai Best of Start a YouTube egyik legismertebb slágerével, az 1987-es With or Without You-val zárom.

0: a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. Reklám.
1: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 10-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Nyílt napot szervez a ProArtis alapfokú művészeti iskola. Állásbőrze lesz Dombóváron. Befejeződött a Kalocsai Színház fejlesztés első fázisa. A bronzéremért játszhat az ASE. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
3: A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlőn domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium Romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, tévé, internet, térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán.
0: Paksfm hírek.
3: Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János alapfokú művészeti iskola Violák népdal csoportja Lajkó Szilviáról Zsuzsanna, Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, Moldvai népdal

0: csokrot énekeltek tanítványai.
1: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege Madár Népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a Kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
0: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor, és hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni ez. Nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
0: A Cinege Madár Népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege Madár Gála műsorára is. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombóváron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján. Az első fázisa már befejeződött a Kalocsai Színház eszközpark fejlesztésének, ezt Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta el rádiónknak. Mint fogalmazott, a beruházás második fázisa következik, és bíznak benne, hogy az őszi színházi évadra már a teljes megújult eszközpark üzembe helyezése megtörténik.
3: Büszkén mondhatjuk, hogy alapvetően az egyik mérföldkőhöz már elérkezett a projekt, a lámpák megérkeztek, illetőleg a hozzátartozó professzionális fénypult és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jóvoltából megvalósuló projekt, amelynek most is köszönjük a támogatást. Akiknek most is köszönjük a támogatását. Úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembe helyezésre kerülhet.
4: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Nem sikerült a bravúr Szolnokon. Az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata a döntőbe jutásért folytatott három nyert meccsig tartó meccsorozat harmadik összecsapásán 65-63-ra kikapott a tavalyi bajnok Szolnoki Olajbányász csapatától péntek este. Ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe, az Ase pedig a bronzéremért küzdhet majd. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
4: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: FM.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Weisz Viktor, előadó művész, humorista.
4: Nekem nagyon kevés elég ahhoz, hogy én nagyon magányosnak érezzem magam, ugyanis én nagyon társas lény vagyok.
3: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
5: Soha életedben nem voltál még magányos?
6: Nem.
7: Gyerekkoromban nekem volt egy ilyen ideám, akkor még nem tudtam hová tenni. De szeretnék remete lenni, és egy erdőben egyedül élni.
3: Buch Tibor, színművész.
7: És most 50 évesen azt mondom, hogy fú, utálnék remete lenni, és utálnám a magányt.
4: Nekem azt külön tanulnom kellett, most is van például olyan, vagy most volt nemrég, az egyik fellépésem Kaposváron volt, szombaton este, a másik meg Kaposfőn vasárnap délután. Hát nincs értelme Kaposvárról Budapestre, és aztán újra Kaposfőre, ami egymástól több mint 8 kilométerre található, hazajönni. És akkor egyedül mentem, kibéreltem egy lakást, és ott aludtam. És a kaposvári régi színészbarátok, akikkel régen együtt dolgoztunk még a 2000-es években, ők nyilván felhívtam őket, hogy srácok, hát az van, hogy itt vagyok, tehát hogy gyertek már, mert nem beszéltünk, hosszú éve nem találkoztunk, és akkor jöttek, nyüzsögtünk, mentünk, de aztán ők hazamentek. És ott maradtam egy teljesen idegen lakásba, egyedül, tévébe, és aztán ott van az ember, és akkor jön a szorító érzés, hogy...
5: Szorító?
4: Szorító érzés. Napközben tök jól el voltam, meg minden szuper volt, meg élveztem, de amikor eljött az az időszak, hogy mondjuk itt 10 óra este.
5: Igen.
4: És sötét van, és csend van, és az időszak kicsit engem úgy nyomaszt.
5: Honnan ered ez? Azt te tudod?
4: Hát szerintem tudom, nekem 18-9 éves koromban volt egy fulladásos balesetem, ahol berohantak velem a kórházba, és ott ki kellett szedni ezt a valamit, és én utána hosszú évekig pánikbetegként. Sőt, a pánikbetegség...
5: Aha. Neked?
4: Tüdőbe a légútba.
5: Tehát, hogy valamit ettél, vagy bevettél?
4: Ettem, akkor építőiparban voltam tanuló, és gyakorlaton voltam, és ettem ebédet, és ott megakadt, és akkor be...
5: Szabad belegondolni ebbe, vagy nem zavar most meg, hogyha...
4: Hát figyelj, kicsit majd nehezebben veszem a levegőt, de ennyi. Tehát, hogy ez nem múlik el.
5: Most csak zárójelbe teszem, hogy nekem az villant most be, hogy kislányodnak is egyszer megakadt valami, hogy milyen érdekes, hogy ez így megismétlődött pár évvel.
4: Az egy nagyon kemény dolog volt, igen.
5: Hát tudom, arról te beszéltél.
4: És az van ebben a pánik dologban, hogy az ember, ha egyszer átéli ezt a pánikbetegséget, és nekem nagyon súlyos volt. Tehát én most... nem akarom részletezni, de alul-fölül egyszerre jött belőlem minden hosszú-hosszú hónapokon keresztül, minden éjszaka.
5: Utána,
4: igen. És aztán kaptam rá gyógyszert, amitől meg zombi lettem, és azt nekem kellett úgy dönteni, hogy akkor nem gyógyszer, hanem én. És nagyon-nagyon sok esetben sokszor előjött ez a dolog, és mikor sokadszorra nem haltam meg, mert ez ilyen halálfélelem sztori, akkor az ember előbb-utóbb az agy elkezd ebben gondolkozni. Megszüntetni nem lehet, meg lehet tanulni, uralkodni rajta és kezelni.
5: Azt teszed te is, uralkodsz rajta.
4: És ezt teszem én is, és ezáltal működik.
5: De akkor tulajdonképpen ennyi a magyarázata annak valószínűleg, hogy volt ez az eset, amit elmondtál.
4: Igen.
5: És hát így már érthető, hogy akkor nem akarsz egyedül ott lenni egy lakásban.
4: Valószínű, hogy ez tudat alatt ennek az eseménynek, és aztán később a kislányom a fulladásos sztoria, ami aztán egy durvább dolog volt, mint az enyém, mert engem tulajdonképpen bevittek kocsival, beinekcióztak, hogy ellazuljak, és kiszedték, és ennyi, de nekem nem volt ájulás, meg nem volt semmilyen. Ugye a Maja, ő konkrétan...
5: És neki te vetted ki.
4: Én.
5: Tudom.
4: Én, igen. Meg hát ott be is kellett fújni, meg szóval, hogy ott azért az egy,
5: de
4: az egy kemény időszak volt.
5: Lehet, hogy most már a dolog fölött, én el tudom képzelni, hogy fölötte vagy, és most már ezen uralkodsz, és most már mindenhol ez a dolog kiélte magát, és most már itt vagy, tudsz uralkodni rajta.
4: Érdekes, mert most amikor erről szoktam beszélni, erről a fulladásos dologról, akkor mindig szokott ilyen mély légzés, meg ilyen mélyen nyelés, meg most egész jól vagyok.
5: Ahogy hát, mondtam.
2: Star Portré. tévében, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM.

0: FM.
1: Voks FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
4: Ha elkezdjük boncolgatni azt, hogy mi a magány és mi az egyedüllét, mennyire nem összemosható ez a kettő.
3: Nem bizony.
4: Mert magányos soha életemben nem voltam, és szerencsésnek tartom magam, hogy nem magányosodtam el. Uh-huh. Tudod, most, hogy így beszélünk, azon gondolkodtam, hogy amikor az ember elveszíti a szüleit, akkor éreztem nem elmagányosodást, ez nem is tudom, létezik ilyen szó, elárvultságot éreztem. Tehát azt a fajta érzést, amit tudtam, hogy már marad. Tehát, hogy ez már nekem marad. Tehát én már sose fogom tudni azt mondani az apukámnak, hogy apukám, és az anyukámnak se, hogy anyucika. Tehát nem tudom. És ettől volt egy olyan, hogy akkor itt bent mélyen, ettől az elárvultságtól éreztem magányt itt bent, de csak a szüleim miatt. Tehát azt a fajta magányt, ahogyan megöregszenek emberek, család nélkül, gyerek nélkül, hozzátartozók nélkül, azt a fajta magányt barátok nélkül, rokonok nélkül, azt a fajta magányt, azt soha az életemben nem vágynám.
3: Hát most az jut eszembe, hogy tulajdonképpen bárkivel megeshetne elvileg, hogy belekeveredik egy ilyen helyzetbe, de például, ha te keverednél egy ilyen helyzetbe, kimennél a házból, és sétálgatnál, és előbb-utóbb valakivel összetalálkozol, én is így vagyok, azt hiszem, és akkor beszélgetnél szerintem te is idegenekkel is, hogy ne legyél egyedül, és akkor már így az ember így már oldódik, és már nincs egyedül.
4: Igen.
2: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Paks FM.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Buch Tibor, színművész.
3: Annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mondjuk egy férfi életébe. Leéltél viszonylag már egy nagyobb életet, egy hosszabb életet. Van egy családod, gyermekeid, és egyszer csak egyedül leszel karácsonykor.
2: Ez hogy történik meg egyébként, hogy ne kérdezzek ilyet? Mert ez tulajdonképpen elvileg bárkivel megtörténhet. Lelki gondozótól hallottam már olyan hozzáállást, hogy aki azt hiszi a házasságáról, hogy ott soha semmi baj nem lehet, az veszélyeztetett. Mert mindenhol lehet, csak tudnunk kell kezelni, meg megoldani a nehézségeket. De hogy történik meg az, hogy tényleg azt mondod, megy minden szépen, család, férfi ember, gyerekek, házasság, feleség, és akkor egyszer csak minden hirtelen úgy kavarodik össze-vissza, hogy karácsonykor ott találod magad egyedül.
3: Ugye beszéltünk egy műsor részletben a pozitív gondolkozásról, vagy hogy...
2: Igen.
3: És akkor én mondtam, hogy azért az nem úgy van, hogy az embert nem érik negatív dolgok, vagy nem érik nehézségek. Csak azon nem mindegy, hogy az ember ebből hogyan gondolkozik tovább. Mindenki, főleg most így a 21. század ezer részén ez most nagyon, nagyon úgy működik, hogy mindenkinek borzasztó erős az egója. Főleg, hogyha valakinek olyan munkája van, amiben ez, nem találom a jó szót, fontos, és ezt ne értse senki rosszul.
2: Szereplő feladat?
3: Mondjuk egy szereplő, mondjuk egy művész, mondjuk egy csoportvezető, vagy egy vállalatnak a vezetője, tehát hogy ahol muszáj, hogy a te egyéniséged valamilyen módon érvényesüljön. Az egy borzasztó nehéz feladat megtalálni a saját családodban az egótlanságot. Természetesen amióta a nők egyenjogúságot szerettek volna, a nők is ugyanolyan egóval rendelkeznek, és már pedig én keresek pénzt, és akkor ez így legyen. A több ezer éves kommunikációs modellek kicsit elborulnak. Én azt látom a sok válás mögött, hogy olyan szinten fent van az embereknek az egója mindenkié, hogy borzasztóan nehezen alkalmazkodik, vagy esetleg megy alá másoknak. Hála Istennek, borzasztó nagy szerencsém van, és azért hálás vagyok a gyermekeimnek is, meg a volt feleségemnek is, hogy azóta is megmaradt egy nagyon jó kis kapcsolat, egy nagyon szoros kötelék. Egymástól 50 méterre lakunk, tehát hogy még a távolságban sincsen probléma, de mégis ezzel a fajta távolsággal tudjuk működtetni a kettőnk közt lévő kapcsolatot. Tehát azt a szoros egységet, amit egy család jelent, azt a alkalmazkodási viszonyt, azt már nem tudtuk működtetni.
2: Akartad a végsőkig valahogy az egódat közben letenni és rendezni?
3: Akartam volna esetleg külső segítség kérésével is helyrehozni ezt a dolgot. De addigra már olyan nagyon elindultunk két irányba, hogy akkora már nem volt alkalmas a helyzet erre.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM.
4: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
3: Úgy alakult az életem, hogy éltem a szüleimmel, és egészen fiatal koromban már jöttek a párkapcsolatok. És gyakorlatilag egyik párkapcsolat jött a másik után. Tehát nem nagyon voltak szünetek a kapcsolataim között, hát minimálisak, amíg az ember esetleg egy új lendületet vesz, és belefog egy új szerelembe, új kapcsolatba, új házasságba. Jöttek a kapcsolatok, utána rögtön jöttek a gyerekek. Tehát nekem a fancsikám nagyon fiatalon, 22-23 éves voltam hirtelen, azt se tudom hány, de nagyon-nagyon fiatalon jött a kislányom. Onnan már nem vagy magányos. Hogy?
2: Hát nem.
3: Tehát soha.
2: Ott is lehet egyfajta magány, hogy mondjuk az anyuka, aki otthon van mindig a pici gyerekkel, egy éves a gyerek, elfárad az anyuka, elszigetelődik a világtól, mert alig tud találkozni valakivel, mert mindig csak otthon van, baba sír, a baba eteti, alszik, és akkor elmagányosodik az anyuka, hogy már nem találkozott hetek, hónapok óta senkivel, ki se tud mozdulni, de ilyen se volt akkor?
3: Nem vagyok ilyen típus. Tehát annyira túlpörgött az életem már fiatal koromban is. Én emlékszem, hogy pont egy elég intenzív szakmai időszaka volt az életemnek, amikor a Fancsi megszületett. És emlékszem, hogy megetettem az öltözőben, valakinek betettem a kezébe, és mentem fel a színpadra. Tehát ehhez szocializálódott az én gyönyörű lányom, aki egy csodálatos gyerekorvos, és az unokáim tökéletes és fantasztikus édesanyja. Aztán később az Olivér, ugyanígy.
2: Hát mindig egyfajta nyüzsgés, és lehet, hogy már te, amikor gyermek voltál, akkor is mindig egy nyüzsgésben voltál, és akkor se voltál soha egyedül.
3: Gondolj, szívem, 36 filmben játszottam. Az egész gyerekkorom tulajdonképpen játék volt. Három és fél éves koromtól 17 éves koromig, amíg a Zeneakadémián vendéghallgató nem lehettem, egészen addig játszottam.
2: Nem hagytak egyedül lenni, nem, lehet, hogy soha.
3: Nem. Viszont talán pont ezért hihetetlenül nagy becsben tartom azt az időt, amit magammal tölthetek egyedül.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeköt.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah. Harry Styles. Doja Cat. Killer Roy.

0: Paks FM. Paks FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Buch Tibor, színművész.
2: Volt egy énektanárom, amikor én elkezdtem ezt a klasszikus éneket, vagy a belkántót tanulni, azt mondta Margit néni, hogy Tiborkám, ne felejts el, ezen a pályán borzasztóan magányos lesz. És akkor én egy kicsit megijedtem, meglepődtem, nem értettem, hogy ezt, szóval ott vagyunk a színházban, 50-en, 60-an, 100-an, hát miért lennék én magányos, gondoltam én. Most már értem, hogy a mi munkánkat, a mi életünket nagyon-nagyon-nagyon végig kíséri a magány. Nagyon sokat próbálok kifelé nyitni, úgynevezett civil emberek felé. Vágyom lenne civil emberekkel, civil módon kommunikálni. És nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy mondjuk valaki ismer, vagy felismer, vagy nem tudom, és nem fogad el semmiféle közeledést, mert én neki nem tudom, mi vagyok. Igen. És ettől a magány, ugye a magányról, ha beszélgetünk, még erősebb érzésként birizgál.
1: De ez nem egy rossz fajta magány, hanem tulajdonképpen egy másik csoportba kerül magány. Át az ember.
2: Rossz fajta. Minden magány rossz.
1: Eredeti vagytok, vagy a szereplő ember egyfajta csokor, embercsokor.
2: De mi szereplők egymás között sem tudunk annyira szoros barátságot.
1: Hát dehogy.
2: Vannak erre, az én tapasztalatom az, hogy addig tart egy barátság a mi szakmánkban.
1: Amíg van közös munka.
2: Amíg van közös munka, így van.
1: Hát igen.
2: Volt már az életemben két színház is, az egyik az Operett Színház, a másik pedig a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, ahol egy hosszabb időt töltöttem el. Az egyikben 7 évet, a másikban meg 13-at. És nagyon-nagyon jó barátaim voltak. És mihelyt megszűnt a kapcsolat, ez így szépen így kifutott. Mind a két helyen. Persze biztos vannak erre, most ha ezt hallgatja egy színész kollégám, akkor de micsoda őrültség, ez micsoda ostobasság, nekem mennyire jó barátaim vannak.
1: Vagy másnap felhív, hogy hát Tibikém, hát itt vagyunk,
2: nem én mondtad a műsorban, hogy nincs bátran.
1: Jaj, édes öregem, hát ugorj már át valamikor, mit kell itt szomorkodni, nincsenek barátságok? Mikor jössz át? Na, igen.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon egyedül maradunk helyzetekben. Amikor középiskolás voltam, akkor volt egy nagyon szoros, nagyon szűk mag. Hárman alapítottunk egy bandát, amihez aztán csatlakoztak többen, és hát egy szétrobbanthatatlan barátság indult el, és aztán elkezdtem ezt a furcsa pályát, és jöttek a telefonok, na és akkor meg ide és ide megyünk, és akkor majd gyere, és ugye? Bocsánat, de nekem akkor előadásommal nem tudok menni. Nem baj, majd akkor a... És az ötödik ilyen telefon után egyszer csak már nem jött a telefon, és nem hívtak. Mert hogy az ember kikopik ebből. Ez a fajta barátság, ez sajnos nem tudom, hogy fogalmazom, elszalad.
1: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
3: Annyi helyen játszottam a világban, ahova általában egyedül mentem. Tehát dolgozni, színházba játszani, fellépni, koncertezni, ezeket egyedül csináltam. Tehát én soha az életemben nem éreztem ettől rosszul magam, hogy egy városban van mondjuk 2-3 nap időd, és csak egy koncert. Az a Kánaán. Mert akkor van időd bejárni a terepet, tudok csodálkozni, gyönyörű utcákon, tereken sétálok, fotózom, nézem, beülök ide kávézni, beülök oda, itt eszem valamit, aztán sétálok.
1: Egyedül, és ilyenkor nem vágysz arra sem, hogy gyorsan felhívni valakit, vagy, hanem direkt jó, egyedül, gyönyörködsz egyedül.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Darling.

0: Paks FM. Összekött.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
3: Gyerekkoromban éltem meg fájdalmas kirekesztettséget, amikor egy tévécsatorna volt, vagy max. kettő, és minden héten adták a filmeket. Az Utánam srácokat, Kemény kalap és Krumpliort, ezeket vágyták a gyerekek, és ült a család, és nézte ezeket a filmeket. Tehát aki bent volt a dobozban, az népszerű volt, mert azt mindenki ismerte. Ja, te voltál a kislánya, és akkor én voltam a kislány. Uh-huh. Tehát mindenki ismert. És nem felületesen, hanem a villamoson, a buszon, a közértben, a zöldségesnél, a hentesnél, a mindenhol, az étteremben, a cukrászdában, mindenhol. És aztán, amikor így bandázás volt, és a lányok mentek ide-oda-amoda, akkor szinte olyan, mint a Grease című filmben, tudod, amikor megjön az új lány, aki szőke, és jaj, de helyes, és akkor jönnek a kis dulifulik, akik haragszanak rá azért, mert úgy néz ki, azért, mert sikeres, azért, mert jól tanul, azért, mert ilyen, olyan, amolyan.
2: És nem barátkoztak veled?
3: Kevés barátnőm volt.
2: Buch Tibor, színművész.
4: Most így visszaemlékszem egy 8. osztályos osztálykirándulásra, ami úgy nézett ki, hogy mentünk egy erdőbe, már nem tudom, hogy hol. Én mentem elől az ösvényen, mögöttem egy bő 50 méterre lemaradva a két kísérőtanár, és mögöttük bő 50 méterre lemaradva az egész osztály. Hogy akkor a 13 éves Buch Tibike hogy került ebbe a helyzetbe, arra nem emlékszem, arra nem tudok most válaszolni. Csak ez a kép, ez rengetegszer bevillan.
2: Hát aztán lehet, hogy azért, mert te voltál, aki annyira ismerted a terepet, és te voltál a csapatvezető, hogy előre mindenki, gyertek utána, mutatom a legjobb mezőt. Aha. Igen, Tibi, gyere, megyünk utánad, mutasd. Nem így?
4: Nem.
3: Hogyha az a fajta energia elmúlik egy emberből, ami viszi, ami még ki tudja ugrasztani abból a rossz, konstansá vált rossz helyzetből, akkor jó lenne, hogyha mindenkinek a vállán ülne egy ilyen manó, vagy egy kis angyal, vagy egy valaki, aki így az életre trombitálná, és mondaná neki, hogy figyelj, most már szedd össze magad, mert lendület kell ahhoz, hogy mozgásba kerülj megint.
2: Ott ül az a manó, csak miközben vacakul van az ember, bedugja a fülét.
3: Nem hallom.
2: Nem, és akkor, de a manó ott van, vagy akkor a manó szeretetteljesen csendben ül, néz szeretettel, és akkor jól van, Szabó, és akkor megvárom, amíg most kiszenveded magad, miután kiszenvedted magad, akkor most már mehetünk, és akkor az ember néha saját magát akadályozza még.
3: Hogyne.
2: És aztán...
3: Vannak emberek, akik beállnak a saját útjukba. Utonállók lesznek, és nem engedik magukat kimenni az alagútból.
2: Örülni, de hát lehet, hogy sokan ugyanezt csináljuk, hogy nem engedjük magunkat örülni.
3: Igen.
2: Nem? Vagy ha már az ember örülnek, kitalálunk valamit, hogy mind lehet esetleg szomorkodni.
3: Igen. Amikor beleülsz ebbe a fotelbe, a boldogtalanság fotelbe, akkor... Ebből lendülettel lehet csak kiszállni.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett öt magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. Május 9-én a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Az új parlament megalakulásával egyúttal megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlő domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, TV, internet, térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán. Az első fázisa már befejeződött a Kalocsai Színház eszközpark fejlesztésének, ezt Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta el rádiónknak. Mint fogalmazott, a beruházás második fázisa következik, és bíznak benne, hogy az őszi színházi évadra már a teljes megújult eszközpark üzembe helyezése megtörténik.
3: Büszkén mondhatjuk, hogy alapvetően az egyik mérföldkőhöz már elérkezett a projekt, a lámpák megérkeztek, illetőleg a hozzátartozó professzionális fénypult és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jóvoltából megvalósuló projekt, amelynek most is

0: köszönjük a akiknek most is köszönjük a támogatását. Úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembehelyezésre kerülhet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Luitól szólt a Get Lucky, a mikrofonnál 2 óra után Strasser Ádner van, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Következő órában arról is teszek említést, hogy ma van a madarak és fák napja, illetve a mentők napját is ma tartjuk. 1991 óta Magyarországon. Zenének jöjjön most Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: elég, mert jó.
1: A TNT-től szólt az Ébren álmodunk. Ma 2026. május 10-e van, vasárnap. A mai névnaposaink Ármin és Pálma, születésnapot pedig Babos Tíme, a magyar teniszező nő ünnepel. Tovább a mai naphoz tartozik az egyik világnap, madarak és fák napja, ahogyan azt említettem. Minden évben május 10-én ünnepelt természetvédelmi nap, a madarak és fák napja, jeles nap Magyarországon. Célja, hogy felhívja a figyelmet a természet, különösen a madarak és a fák védelmének fontosságára. Az ünnepet Csernel István kezdeményezte a 20. század elején. Ezen a napon az iskolákban és az óvodákban gyakran szerveznek kirándulásokat, faültetéseket és természetismereti napokat. A madarak fontos szerepet töltenek be az élővilágban, egyensúlyának fenntartásában, a fák pedig tisztítják a levegőt és élőhelyet biztosítanak sok állat számára. A madarak és fák napja arra tanít bennünket, hogy óvjuk a környezetünket és felelősséggel viszonyuljunk a természethez. Tegyük ezt mindannyian így, és ne felejtsük, hogy milyen fontos élőlények is az állatok és a fák. Folytatásban pedig szóljon Kygo és Tina Turner közöse, a What's Love Got To Do With It.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

innától szólt a Flashbacks. És ahogy említettem, május 10-e nem csak a madarak és fák napja, hanem a mentők napja is Magyarországon május 10-én van. Ezen a napon az országos mentőszolgálat munkatársait ünneplik, és megemlékeznek a mentősök emberfeletti életmentő munkájáról. A magyar mentés története több mint 100 évre nyúlik vissza, hiszen már a 19. század végén megjelent a szervezett betegszállítás. Érdekesség, hogy a legelső mentők még lovas kocsival közlekedtek, ma pedig modern rohamautók, motoros mentők és mentőhelikopterek segítik a gyors beavatkozást. A mentősöknek sokszor percek alatt kell dönteniük élet-halál kérdésekben, ezért nem csak kiváló szakmai tudása, hanem hatalmas lelki teherbírása is szükségük van. Magyarországon naponta több ezer riasztást kapnak közlekedési balesetekhez, rosszul létekhez, szívrohamokhoz, vagy akár születésekhez is kivonulnak. A mentők napja arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos az elsősegélynyújtás ismerete, mert egy gyorsan megkezdett segítségnyújtás sokszor életet menthet, még a mentők megérkezése előtt. Így előttük tisztelgünk ma is, köszönjük a munkájukat, ők az év 365 napjában dolgoznak, mi meg ma megemlékezhetünk róluk. Folytatásban pedig jöjjön Berkes Olivér és Dr. Béres közöse.

0: slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
3: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Turn it up, turn it up! Fox FM. Machine Gun Kelly.
4: Ariana Grande.
5: Fox FM.
6: This is the weekend.
0: Chris Brown.
4: Fox
0: FM.
4: Olivia Rodrigo.
3: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
5: Fox FM.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat. Továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Ágerpressz, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a korontpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János alapfokú művészeti iskola Violák népdal csoportja, Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna, Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
5: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna,

0: és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Rohl Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni ez. Nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
1: A Cínege Madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cínege Madár gála műsorára is. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombováron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

10 óra, 10 perc van, ez a Paks FM, Tom Green and Salt és a Don't Break the Heart. Ebben az órában megnézzük a jövő heti program lehetőségeket, és a jó zenék sem maradhatnak el. Kezdésnek itt van a Purple Disco Machine-től a Fire and the Ice.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 12-én előadás lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében, Kultúrkortyok, Szabad Egyetem, kedden 18 órától. A túravezető Radics Tamás, az előadás pedig a Taskenttől az Araltóig Üzbegisztánról fog szólni. Május 13-án szerdán termelői piac lesz 17 órától 18 óra 30-ig a Paksi piac téren. Május 14-én érkezik a Tour de Hungrie Paksra. 2017 óta először látogat városunkba a rangos Tour de Hungrie mezőnye. Május 15-én Szekszárdon koncert lesz. A szekszárdi ifjúsági fúvószenekar minősítő koncertjét hallhatják pénteken 17 óra 30-tól a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Koncert is lesz május 15-én Szekszárdon, Kovács Gergő dalestje lesz. A Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében 19 órától pénteken. Május 15-én városnapja lesz Pakson. Az Ürgemezei pihenőpark lesz a helyszín pénteken. 17 óra 40-től a Fuss úszkerékpároz a gyermekedért felhívás díjátadója, 18 órától a Kalapkabát gyermekkoncert, a nagy színpadon 19 óra 45-től DJ Venom felvezető DJ szettje, akit pedig felvezet, az a 20 órakor kezdő Halott pénz lesz, aki a nagy koncertet is adja. Május 15 és 16-án várnap lesz Simon tornyán, ahol többek között a Zaporozsec koncert is lesz. Vasárnap 20 órától, május 16-án 20 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállat kereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicks in? Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. Ariana Grande. És most. Vissza.

Swish Disco and the Tunes and I Stole Salta Hideaway. Az idéve Pakiaknak pedig jól végződhet, hasonlóan mint a tavalyi, mind a kosár, mind a focilabda csapatunknak, hiszen a szolnoki olajbányász 3-0-ás söpréssel múlta felül az Asét, így az Ase a bronz meccsen játszhat, nem jutott be a döntőbe. Az is megvan már, hogy a másik oldalon a Szombathely búcsúztatta szintén 3-0-ás söpréssel a Kaposvár csapatát, így ami ellenfelünk a Kaposvár lesz. A meccs időpontja még nincs meg, de reméljük, hogy a harmadik hely is a bronzérem vele együtt meg lesz a fiúknak. Illetve fociban is a harmadik hely a cél, május 16-án játszik a DVTK otthonában a Paksi Egyesület, hogyha azt megnyerik, úgy bebiztosítják maguknak a harmadik helyet a bajnokság utolsó mérkőzésén. Folytatásban jöjjön Mark Ambor és a

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhozszállítás.

0: Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencia listánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Korunak község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett 5 magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Novák Előtt frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák Előtt célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlőn domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium Romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, TV-internet térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Nem sikerült a bravúr Szolnokon. Az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata a döntőbe jutásért folytatott 3 nyert meccsig tartó meccsorozat harmadik összecsapásán 65-63-ra kikapott a tavalyi bajnok szolnoki olajbányász csapatától péntek este. Ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe, az Ase pedig a bronzéremért küzdhet majd.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Benson Boone nyitotta meg a 4 órát Mystical Magical. Ebben az órában elhangzik majd az, hogy milyen nyereményjátékkal várjuk a hallgatóinkat holnaptól, és a zenék sem maradnak el, jön ez This Still a Touch Me.

0: Fixakordi György és Balázs Klári hármasától szólt a fiatalság bolondság. A Paksi Város napja alkalmából város heti játékot indítunk holnap reggel. Fantasztikus paksi ajándékcsomagokért fogunk játszani, amelyekben lesznek Atom City-s nyeremények, a város által felajánlott nyeremények és a bajnok naptárunkból készített bögrék is lesznek a csomagban. Holnap Eilingsfeld és Han János bögrék lesznek a csomagban, a fő nyeremény pedig egy fotózkodási lehetőség lesz a pénteki sztár fellépővel, a Halott Pénzzenekarral. Szóljon is most tőlük, az élnünk kellett volna.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Selena Gomez-től szólt a Back to You, holnap reggel pedig megkezdjük a város hetét nálunk a Paks FM-en. Ahogy említettem, lesz nyereményjátékunk, de ez holnap az élesztőben még jobban ki lesz vesézve Strasser Andi által, akinek egy-két vendégét felsorolok. 7 órára jön Sörös Erik, aki egy versenyre megy. 7 óra 30-tól Páfi Kati fog beszélni arról, hogy a város napján az atommanók milyen szerepet kapnak. 8 órától pedig Olga Urasinova, az ASE munkatársa jön, és ő is szintén a város napjáról és az ő kitelepülésükről fog beszélni egy kicsit Andival. Itt az ASE, nem az Atomerőmű Sport Egyesületet jelenti.
1: Mindjárt folytatjuk!
2: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Manna FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca.

0: alapján az Ager Press értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a Korondpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. Május 9-én a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Az új parlament megalakulásával egyúttal megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. A ProArtis alapfokú művészeti iskola május 15-én nyílt napot, és azt követően pedig 2026. május 18 és 22-e között nyílt hetet szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A nyílt napot 16 óra 40 perckor a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja meg. A programok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola művészeti képzéseibe, valamint az előre meghirdetett időpontokban tanórákat is látogathatnak. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási felügyeleti és munkavédelmi főosztálya 2026. május 13-án 9 órai kezdettel állásbőrzét szervez Dombóváron a Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson a munkát keresők, a munkahelyet váltók és a munkalehetőséget kínáló vállalkozások számára, továbbá a szakmai tapasztalat cserére, új kapcsolatok építésére, valamint a humán erőforrás gazdálkodási trendek megismerésére is. Az állásbőrzével kapcsolatos további részletek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

perc van, Burek Jeter szólt, és a Say My Name. Nem sokára nézünk egy kis jövő heti időjárás jelentést, hogy mire is számíthatunk a hétfői napon. Továbbá jön Sophia Znaju és Robert Miles és a Hucsa Csinka.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn a napsütés gyakran zavarják meg gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A legmelegebb órákban 20 és 26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

Martin Solvig-től szólt az All Stars 2017-ből, a következő énekesünk pedig Ray Dalton, amerikai énekes és dalszerző, aki főleg különleges hangjáról és energikus előadásairól ismert. 1991. május 10-én született, ezért ma ünnepli a születésnapját. Világhírűvé akkor vált, amikor közreműködött McLemore és Ryan Lewis híres dalában, a Can't Hold Us című számban. A dal hatalmas siker lett világszerte. Ray Dalton később saját dalokkal is ismerté vált, például az All We Got című zenével, amely vidám hangulatával és motiváló szövegével sok ember kedvence lett. A dal arról szól, hogy értékeljük azt, amink van, és próbáljunk örülni az élet apró dolgainak. Érdekesik, hogy Ray Dalton gyerekkorában gospel kórusban énekelt, ami sokat segített különös hangjának kialakulásában. Zeneiben gyakran keveredik a pop, a soul és az elektronikus zene stílusa. Szóval is a mai születésnaposunktól az OV.

0: vagyunk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
5: This is The Weeknd.
6: Billie Eilish.
7: Kid Laroi.
8: Bruno Mars.
9: This is Doja Cat.
0: Fox FM.

Pain, Midnight zárja az este 6 óránkat, így én el is búcsúzom az elmúlt 4 órát, Strasser Ábner vezette. Mindenkinek további jó rádiózást és kellemes vasárnap estét kívánok, sziasztok!

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatokra.

0: nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja Lajkó Szilviáról Zsuzsanna Dávid Luca aranyminősítést nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi ének tanár rádiónknak elmondta, moldvai népdalcsokrot énekeltek tanítványai.
1: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy arra anyoklevelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
0: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola 3. osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni ez. Nagyon jó esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
0: A Cinege madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege madár gála műsorára is.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötve.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforta csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korondpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta pénteken a Hargita megyei prefektúra közlése alapján az Áger Press, értesült az MTI. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot, miután a Korondpatak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom, tudatta Novák előtt frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák előtt célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlőn domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Dunaföldváron május 21-én 8 és 18 óra között tervezett áramszünet lesz, adta hírül a település a közösségi oldalán. Mint írják, az áramszünetre gyenge áramú rendszer, tévé, internet, térfigyelő kamera építése miatt kerül sor. A munkálatokat Dankó Pista, az Irinyi János, a Magyar László és a Völgy utcákat érintik. Az áramszünet által érintett felhasználási helyek teljes listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban,

0: és Dunaföldvár város önkormányzatának közösségi oldalán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Nem sikerült a bravúr Szolnokon. Az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata a döntőbe jutásért folytatott három nyert meccsig tartó meccsorozat harmadik összecsapásán 65-63-ra kikapott a tavalyi bajnok szolnoki olajbányász csapatától péntek este. Ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe, az Ase pedig a bronzéremért küzdhet majd.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett öt magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. Május 9-én a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Az új parlament megalakulásával egyúttal megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküvőt.

0: fényt volt, és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jó voltából megvalósuló projekt, amelynek most is köszönjük a akiknek most is köszönjük a támogatását. Úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembe helyezésre kerülhet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összekött.
1: Paksfm.

0: Csak hazai.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

Testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Megemlékeztek a nácik elleni harcokban elesett magyar katonákról Dél-Csehországban. Az MTI értesülései szerint a dél-csehországi Zlaták Koruna község temetőjében a település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a Mazláták Koruna részét képező Rájó főterén található emlékműnél, majd díszmenetben átvonultak a Zláták Korunai temetőben lévő sírokhoz, ahol egy német SS különítmény elleni harcban elesett 5 magyar katona sírján is koszorúkat helyeztek el. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom, tudatta Novák Előtt frakcióvezető helyettes szombaton az MTI-hez eljutatott közleményében. Novák Előtt célként a politikus bűnözés visszaszorítását jelölte meg, és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta, egyúttal úgy fogalmazott, hogy véleményük szerint a mentelmi jog egy idejét múlt politikusi privilégium. 5. alkalommal rendezik meg a Luszónium Trail terepfutó versenyt június 14-én Paks és Dunakömlő domboldalain, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A futókat látványos pálya és dunai panoráma várja, miközben a szervezők a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára kínálnak távokat. A rajtközpont a Luszónium romkertben lesz, ahol parkolás, játszótér, mosdó és elsősegélypont is rendelkezésre áll. A jelentkezés már elindult, további információ a szervezők online felületein érhető el a dunaifutók.hu oldalon, vagy a Luszónium Trail Facebook oldalán. Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket. A hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú

0: most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a Kóta kiváló minősítését kapták. Bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon. Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Ról Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: A diákok erősen kötődnek a népzenéhez. Ról Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán.
2: Jártunk együtt ének órákra így hárman. Nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is. Szerintem amúgy jó volt. Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a sok énekversenyre kijutni ez. Nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni.
1: A Cínege Madár népdal éneklési és népzenei verseny döntője május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cínege Madár gála műsorára is. Az első fázisa már befejeződött a Kalocsai Színház eszközpark fejlesztésének, ezt Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta el rádiónknak. Mint fogalmazott, a beruházás második fázisa következik, és bíznak benne, hogy az őszi színházi évadra már a teljes megújult eszközpark üzembe helyezése megtörténik.
3: Büszkén mondhatjuk, hogy alapvetően az egyik mérföldkőhöz már elérkezett a projekt, a lámpák megérkeztek, illetőleg a hozzátartozó professzionális fénypult és annak a kiszolgáló egysége már megérkezett. Ez ugye az MVM jóvoltából megvalósuló projekt, amelynek most is köszönjük a támogatását, úgyhogy az első fázisa a beruházásnak megtörtént, és a következő etapban pedig a lámpapark bővítése fog bekövetkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy szeptemberben, amikor már az őszi bérletünk fog bemutatásra kerülni, akkor már a teljes park üzembe helyezésre kerülhet.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.